0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel Márk evangéliumból szeretnék felolvasni néhány verset. Márk 7-ből, 24-től a 30-ig. Jézus fölkelve elment Tírus és Szidon határaiba, és egy házba bement, mert nem akarta, hogy valaki észrevegye. De nem titkolhatta el magát, mert hallott ő felőle egy asszony, akinek a lányában tisztátalan szellem volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szíroföníciai származású. És kérte őt, hogy űzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony pedig felelt és mondta neki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért eredj el, a démon kiment a te lányodból. És az asszony hazament, és úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Hát ez egy fantasztikus történet, és csak szeretnélek most ma reggel is bátorítani azzal, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, ő szabadító Isten, és a hitet mindig megáldja. Sokszor van a szívünkben hit, van benne bizalom, de ezt ki is kell mondani. Igazából ez az asszony a hitnek a beszédét mondta ki, és Jézus erre így válaszolt, hogy ezért a beszédért. Kiment az a gonosz szellem a te lányodból. Sokszor, amikor szorult helyzetbe vagyunk, akkor könnyebben tudunk Istenhez fordulni, és hamarabb kijön a szívünkből a kérés. És fontos, hogy ehhez legyen hit is a szívünkben. Ez az asszony teljesen egyetértett Jézussal, nem sértődött meg azon, hogy most őt kutyának, ebnek nevezte a pogány származása miatt, hanem azt mondta, hogy rendben van, elfogadom, de egy morzsa is elég nekem. És a másik rész, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben olvasunk arról, hogy mi már megízleltük Istennek a jó beszédét és az eljövendő világnak, vagy eljövendő korszaknak az erőit. És hogyha te már Jézus Krisztust a szívedbe befogadtad, ha tudod, hogy a Szent Szellem benned van, akkor a mennyei erőt kóstoltad meg. És egy morzsa, egy kóstolás elegendő ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljál, teljesen megszabaduljál. Akkor is, hogyha még a testünk nem nyerte el a romolhatatlan állapotot, mégis Istennek az a terve, hogy egészségesek legyünk, és szabadok legyünk minden démoni gyötréstől, és bátorítani akarlak ezen a mai napon, hogy bármilyen nehézséget hagytál otthon, és mész úgy dolgozni, hogy terhek vannak, feszültségek, nyomások vannak, vagy esetleg konkrétan beteg családtag van a környezetedben, akkor a hitnek a beszédét mondd ki, és valld meg azt, hogy egy kóstolás, egy morzsa, elég Isten beszédéből, az ő jelenlétéből, hogy ezek mind megoldódjanak és megszabaduljanak a te szeretteid, vagy te magad. És most kérlek, hogyha ezzel egyetértesz és egy szükséghelyzetben vagy, akkor mondd velem ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, hiszek te benned teljes szívemből. Hiszem azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szabadító vagy, gyógyító vagy. Hálát adok neked, názareti Jézus Krisztus, és magasztallak téged, és hiszek a te szavadban, hiszem azt, hogy egyetlen egy szó elég, egyetlen egy kóstolás a mennyei erőből elég, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak. És én megragadom a te beszédedet, és kérlek téged, hogy gyógyíts meg, és én meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Köszönöm neked, Uram, hogy én nem vagyok kutya, nem vagyok ebb, hogy nem így tekintesz rám, hanem Jézus Krisztus, a te hited által én fiú vagyok, Istennek a fia, és Isten családjába tartozom, és köszönöm, hogy az osztályrészem az a gyógyulás, az osztályrészem a szabadulás.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel Márk evangéliumból szeretnék felolvasni néhány verset. Márk 7-ből, 24-től a 30-ig. Jézus fölkelve elment Tírus és Szidon határaiba, és egy házba bement, mert nem akarta, hogy valaki észrevegye. De nem titkolhatta el magát, mert hallott ő felőle egy asszony, akinek a lányában tisztátalan szellem volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szírofőníciai származású. És kérte őt, hogy űzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony pedig felelt és mondta neki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt, a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért eredj el, a démon kiment a te lányodból. És az asszony hazament, és úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Hát ez egy fantasztikus történet, és csak szeretnélek most ma reggel is bátorítani azzal, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ő szabadító Isten, és a hitet mindig megáldja. Sokszor van a szívünkben hit, van benne bizalom, de ezt ki is kell mondani. Igazából ez az asszony a hitnek a beszédét mondta ki, és Jézus erre így válaszolt, hogy ezért a beszédért. Kiment az a gonosz szellem a te lányodból. Sokszor, amikor szorult helyzetbe vagyunk, akkor könnyebben tudunk Istenhez fordulni, és hamarabb kijön a szívünkből a kérés. És fontos, hogy ehhez legyen hit is a szívünkben. Ez az asszony teljesen egyetértett Jézussal, nem sértődött meg azon, hogy most őt kutyának, ebnek nevezte a pogány származása miatt, hanem azt mondta, hogy rendben van, elfogadom, de egy morzsa is elég nekem. És a másik rész, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben olvasunk arról, hogy mi már megízleltük Istennek a jó beszédét és az eljövendő világnak, vagy eljövendő korszaknak az erőit. És hogyha te már Jézus Krisztust a szívedbe befogadtad, ha tudod, hogy a Szent Szellem benned van, akkor a mennyei erőt kóstoltad meg. És egy morzsa, egy kóstolás elegendő ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljál, teljesen megszabaduljál. Akkor is, hogyha még a testünk nem nyerte el a romolhatatlan állapotot, mégis Istennek az a terve, hogy egészségesek legyünk, és szabadok legyünk minden démoni gyötréstől, és bátorítani akarlak ezen a mai napon, hogy bármilyen nehézséget hagytál otthon, és mész úgy dolgozni, hogy terhek vannak, feszültségek, nyomások vannak, vagy esetleg konkrétan beteg családtag van a környezetedben, akkor a hitnek a beszédét mondd ki, és valld meg azt, hogy egy kóstolás, egy morzsa, elég Isten beszédéből, az ő jelenlétéből, hogy ezek mind megoldódjanak és megszabaduljanak a te szeretteid, vagy te magad. És most kérlek, hogyha ezzel egyetértesz és egy szükséghelyzetben vagy, akkor mondd velem ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, hiszek te benned teljes szívemből. Hiszem azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szabadító vagy, gyógyító vagy. Hálát adok neked, názareti Jézus Krisztus, és magasztallak téged, és hiszek a te szavadban, hiszem azt, hogy egyetlen egy szó elég, egyetlen egy kóstolás a mennyei erőből elég, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak. És én megragadom a te beszédedet, és kérlek téged, hogy gyógyíts meg, és én meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Köszönöm neked, Uram, hogy én nem vagyok kutya, nem vagyok ebb, hogy nem így tekintesz rám, hanem Jézus Krisztus, a te hited által én fiú vagyok, Istennek a fia, és Isten családjába tartozom. És köszönöm, hogy az osztályrészem az a gyógyulás, az osztályrészem a szabadulás.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, második rész. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazudik, és nincs abban meg semmi igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ahogy ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz, ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. Az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség az ő szemeit megvakította. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek meglettek bocsátva az ő nevéért. Atyák, írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ifjak, írok nektek, mert legyőztétek a gonoszt. Fiaim, gyermekeim, írok nektek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek is, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájon közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság lenne. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
4: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel Márk evangéliumból szeretnék felolvasni néhány verset. Márk 7-ből, 24-től a 30-ig. Jézus fölkelve elment Tírus és Szidon határaiba, és egy házba bement, mert nem akarta, hogy valaki észrevegye. De nem titkolhatta el magát, mert hallott ő felőle egy asszony, akinek a lányában tisztátalan szellem volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szírofőníciai származású. És kérte őt, hogy űzze ki a lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony pedig felelt és mondta neki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért eredj el, a démon kiment a te lányodból. És az asszony hazament, és úgy találta, hogy a démon kiment, a lány pedig az ágyon feküdt. Hát ez egy fantasztikus történet, és csak szeretnélek most ma reggel is bátorítani azzal, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, ő szabadító Isten, és a hitet mindig megáldja. Sokszor van a szívünkben hit, van benne bizalom, de ezt ki is kell mondani. Igazából ez az asszony a hitnek a beszédét mondta ki, és Jézus erre így válaszolt, hogy ezért a beszédért. Kiment az a gonosz szellem a te lányodból. Sokszor, amikor szorult helyzetbe vagyunk, akkor könnyebben tudunk Istenhez fordulni, és hamarabb kijön a szívünkből a kérés. És fontos, hogy ehhez legyen hit is a szívünkben. Ez az asszony teljesen egyetértett Jézussal, nem sértődött meg azon, hogy most őt kutyának, ebnek nevezte a pogány származása miatt, hanem azt mondta, hogy rendben van, elfogadom, de egy morzsa is elég nekem. És a másik rész, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben olvasunk arról, hogy mi már megízleltük Istennek a jó beszédét és az eljövendő világnak, vagy eljövendő korszaknak az erőit. És hogyha te már Jézus Krisztust a szívedbe befogadtad, ha tudod, hogy a Szent Szellem benned van, akkor a mennyei erőt kóstoltad meg. És egy morzsa, egy kóstolás elegendő ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljál, teljesen megszabaduljál. Akkor is, hogyha még a testünk nem nyerte el a romolhatatlan állapotot, mégis Istennek az a terve, hogy egészségesek legyünk, és szabadok legyünk minden démoni gyötréstől, és bátorítani akarlak ezen a mai napon, hogy bármilyen nehézséget hagytál otthon, és mész úgy dolgozni, hogy terhek vannak, feszültségek, nyomások vannak, vagy esetleg konkrétan beteg családtag van a környezetedben, akkor a hitnek a beszédét mondd ki, és valld meg azt, hogy egy kóstolás, egy morzsa, elég Isten beszédéből, az ő jelenlétéből, hogy ezek mind megoldódjanak és megszabaduljanak a te szeretteid, vagy te magad. És most kérlek, hogyha ezzel egyetértesz és egy szükséghelyzetben vagy, akkor mondd velem ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, hiszek te benned teljes szívemből. Hiszem azt, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szabadító vagy, gyógyító vagy. Hálát adok neked, názareti Jézus Krisztus, és magasztallak téged, és hiszek a te szavadban, hiszem azt, hogy egyetlen egy szó elég, egyetlen egy kóstolás a mennyei erőből elég, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak. És én megragadom a te beszédedet, és kérlek téged, hogy gyógyíts meg, és én meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Köszönöm neked, Uram, hogy én nem vagyok kutya, nem vagyok ebb, hogy nem így tekintesz rám, hanem Jézus Krisztus, a te hited által én fiú vagyok, Istennek a fia, és Isten családjába tartozom. És köszönöm, hogy az osztályrészem az a gyógyulás, az osztályrészem a szabadulás.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van. És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A couple weeks ago on Mother's Day we had a baby dedication.
3: Néhány héttel ezelőtt anyák napján volt egy gyerekbemutatónk.
2: And we do this three times a year, we dedicate babies.
3: Évente háromszor tartunk gyerekbemutatót.
2: And we dedicated 19 babies in one day.
3: És ekkor anyák napján egy napon 19 babát, gyereket ajánlottunk az Úrnak.
2: The time before that, 23 babies.
3: Az előtte levő alkalommal 23-at.
2: So they all lined up across the front with their parents.
3: Úgyhogy az első sora a gyülekezetnek végig tele volt a
2: I wanted to put a picture on Facebook, but I couldn't get everybody in the picture. I had to put two pictures.
3: Fel akartam tenni a Facebookra erről egy képet, de egy fényképre nem fért el mindenki, úgyhogy kettőt tettem fel.
2: It's a good thing.
3: Nagyon jó dolog.
2: We really want to invest effort and money into ministering to children and youth. It's important.
3: Tehát szeretnék komolyan erőfeszítéseket és pénzt is fektetni abba, hogy gyerekeknek és fiataloknak szolgáljunk.
2: When Kevin had his sabbatical a couple years ago, I sent him to California to visit a church there.
3: Amikor Kevin egy ilyen sabbat időszakot tartott magának, this, akkor Kaliforniába küldtem el egy gyülekezetbe.
2: The church is pastored by a friend of mine, and it's a large church.
3: Egy gyülekezetem, egy barátom pásztorolja ezt a gyülekezetet,
2: but this,
3: túl nagy.
2: This man started youth centers throughout his city.
3: De ez az ember, aki azt a gyülekezetet pásztorolja, ifjúsági központokat indított be a város több részén.
2: He has locations in 23 sites in San Diego.
3: San Diego-ban 23 helyen van neki ilyen ifjúsági központja.
2: With over 2,500 youth coming to meetings every week.
3: És minden héten több mint 2500 fiatal jön ezekre összejövetelekre.
2: These are not church kids. The church has its own youth group. This is just an outreach to unbelievers.
3: Ezek nem gyülekezeti fiatalok. A gyülekezetben megvan a saját gyülekezeti alkalmuk a fiataloknak. Ez inkább ilyen evangelizáló jellegű alkalom nekik.
2: Children are very open to the gospel.
3: A gyerekek nagyon nyitottak az evangéliumra.
2: And many times parents will be happy for the church to teach their children values.
3: És a szülők sokszor örülnek annak, hogy az egyház értékrendet tanít a gyerekeiknek.
2: We work with a network of churches in India.
3: Együtt dolgozunk Indiában egy gyülekezet hálózattal.
2: They operate several schools.
3: Aik több iskolát működtetnek.
2: And Hindu and Muslim parents will send their children to a Christian school to get an education.
3: És hindu és muszlim szülők keresztény iskolába küldik a gyerekeiket tanulni.
2: So when I'm having breakfast in the morning, there's 200 children outside my window reciting prayers and Bible verses.
3: Amikor én ott reggelizek, ott Indiában, akkor az ablakon kinézve látok 200 gyereket, aki ott az udvaron, a szabadba bibliai verseket mondogatnak hangosan, meg imádkoznak.
2: Paid for by the Indian government.
3: És az indiai kormány fizeti mindezt.
2: It's perfectly legal.
3: Pedig tökéletesen törvényesen csinálják. Törvénytelen lenne, nem?
2: There are opportunities around us to reach children and youth.
3: Tehát vannak körülöttünk lehetőségek arra, hogy elérjük a gyerekeket és a fiatalokat.
2: I realized when we were evangelizing, we were focusing on evangelizing older people.
3: Tudom, hogy régebben, amikor evangelizáltunk, akkor az volt a cél, hogy felnőtteket evangelizáljunk.
2: That's good. Older people need Jesus also.
3: Ez is jó, hiszen az idősebbeknek is szükségük van Jézusra.
2: But many people meet the Lord for the first time when they're younger.
3: De nagyon sok ember fiatalabb korában találkozik először az Úrral.
2: And to focus evangelism on people that are over 50 when actually most people become Christians when they're younger doesn't make a lot of sense, does it?
3: És nincs túl sok értelme annak, hogy 50 év fölöttieket próbáljunk evangelizálni, amikor a legtöbb ember sokkal fiatalabb korában találkozik Istennel először.
2: Let's turn to Malachi chapter 4.
3: Akkor a Malakiás 4-hez lapozunk.
2: And I'll let Chilla read verses 1 through 6.
3: Az első 6 verset felolvassuk innen, illetve az összesen 6 verset. But it's all together 6. It was me. I'm sorry.
2: Should I just
3: I'm okay.
2: Okay.
3: Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlaltulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek. Azt mondja a seregeknek, Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal.
2: So this is a prophecy that talks about the final days of the earth.
3: Ez a profécia a földi történelem utolsó napjairól szól.
2: And maybe later we'll get to talk about the end times.
3: Talán később eljutunk majd odáig, hogy az utolsó időkről beszéljünk.
2: But this passage is about the end times.
3: De ez a szakasz az utolsó időkről szól.
2: And it doesn't talk only about earthquakes and wars and the Antichrist.
3: És nem csak földrengésekről, háborúkról és az Antikrisztusról.
2: It's a prophetic promise of some very good things that will happen.
3: Hanem ez egy profétai ígéret néhány nagyon jó dologról, ami történni fog akkor.
2: The day of the Lord is both an era of it's an era of judgment. It could be a whole era of judgment and also a final day of judgment.
3: Az Úr napja egy olyan időszak, amelyben az ítélet megtörténik, illetve egy záró ítélet is lesz.
2: And it's described like as a furnace with heat and burning and destruction.
3: Leírja a Biblia ezt sütőkemenceként, amely lángoló és forró.
2: While the final days will be days of destruction for the arrogant, it will be much different for us.
3: Noha az utolsó napok a pusztulás napjai lesznek a felfúvalkodottak számára, a mi számunkra egészen másmilyenek lesznek.
2: I'm not afraid of the future.
3: Én nem félek a jövőtől.
2: In fact, I look on the future and smile.
3: Igazából, hogyha én a jövőre gondolok, akkor mosolygok.
2: There are negative things will happen.
3: Történni fognak negatív dolgok, igen.
2: Those things are happening already.
3: Már történnek.
2: But also God will do some very amazing things.
3: De Isten néhány egészen elképesztő dolgot is tenni fog.
2: I look forward to the last days.
3: És én nagyon várom az utolsó napokat.
2: I know some Christians feel like you have to prepare and because it's going to be terrible.
3: Ismerek néhány keresztényt, aki szerint nagyon fel kell arra készülni, mert szörnyű lesz.
2: But here it describes a picture for us that it will be a day of healing.
3: De itt egy olyan napot látunk az Úr napjaként, ami gyógyulásról szól.
2: God will heal everything that is broken about humanity.
3: Isten mindent meggyógyít, ami összetört állapotban van az emberiségben.
2: For those that fear him.
3: Azok számára, akik félik őt.
2: And we will go around skipping like a young calf left out of a stall.
3: És úgy fogunk járkálni, zögdelni, mint a hízlaltulkok, akiket kiengedtek az istállóból.
2: So some preachers talk about the last days, and when you hear them, you feel like you want to save water and food.
3: Néhány prédikátor, amikor az utolsó napokról beszél, akkor olyan érzése lesz az embernek, hogy be kéne tartalékolni egy kis élelmiszert meg vizet.
2: Find a cave to hide in.
3: Találni egy barlangot, ahol elbújhatunk.
2: Hope that Jesus comes and takes you away quickly before it gets really bad.
3: És remélni, hogy Jézus eljön és gyorsan elragad minket, mielőtt igazán nagyon rosszra fordul a helyzet.
2: I like this picture better.
3: Nekem ez a kép jobban tetszik itt.
2: We get to live in a time of joy.
3: Eljutunk odáig, hogy az öröm idejét meg fogjuk élni.
2: Now, the one I want to focus on is the promise to send Elijah the prophet before the great and terrible day.
3: Én arra az ígéretre szeretnék koncentrálni, hogy Isten elküldi nekünk Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.
2: Now this has been fulfilled somewhat in John the Baptist.
3: Ez valamelyest megvalósult Keresztelő Jánosban.
2: And there have been other prophetic ministries of like kind through church history.
3: És az egyház történelem folyamán voltak még hasonló szolgálók.
2: And in our day, I believe God is pouring out the spirit of Elijah.
3: És én hiszem, hogy napjainkban Isten kiárasztja Illés szellemét.
2: There might be one amazing prophet that comes before the end. I don't know.
3: Nem tudom, lehet, hogy mielőtt vége a történelemnek jön még egy valóban nagy proféta.
2: But the prophetic anointing that God's pouring out is restoring something in our heart.
3: De a profétai keret, amit Isten most kiáraszt, helyreállít valamit a szívünkben.
2: And he's turning hearts of fathers and mothers to children, to the younger generation.
3: És az apák és anyák szívét a gyerekekhez, a fiatalabb nemzedékhez fordítja.
2: And he's turning the hearts of the younger generation toward the older.
3: És a fiatalabb nemzedékek szívét az idősebbekhez.
2: This is already happening.
3: Ez már történik.
2: So just like Satan wants to divide and separate.
3: Tehát ahogy a sátán szétválasztani akar.
2: God works to heal and reconcile what was destroyed.
3: Isten azon működik, hogy meggyógyítsa és helyreállítsa azt, ami tönkrement.
2: And this is not a new topic for this church, I know that.
3: Én tudom, hogy ez a téma nem új a gyülekezet számára itt.
2: Spiritual fathers, spiritual mothers.
3: Szellemi anyák, szellemi apák.
2: And ministry that's approached with multiple generations working together.
3: És az a szolgálat, amit úgy közelítünk meg, hogy együtt dolgozzon több nemzedék.
2: But God, in the church, God's doing something in our hearts.
3: A mi gyülekezetünkben is Isten tesz valamit a szívünkben.
2: He's actually restoring his father's heart to us.
3: Az ő atyai szívét adja vissza nekünk.
2: There's a famous writer named Ernest Hemingway.
3: Van egy Ernest Hemingway nevű híres író.
2: I've not read a lot of his work, but I heard of the name.
3: Nem olvastam sok művét, de hallottam róla.
2: But he was a graphic author and he observed life with depression. He was depressing.
3: Tehát ő egy nagyon, tehát eléggé depressziósan élte végig az életét, de nagyon szemléletesen írta le az írásait.
2: But he wrote an interesting story that took place in Spain.
3: De leírt egy érdekes történetet, ami Spanyolországban játszódott le.
2: There's a man in Spain named Paco.
3: Volt egy Paco nevű ember Spanyolországban.
2: And he had a rebellious son.
3: És lázadó fia volt.
2: And after years of heated conflict, the two were completely estranged from each other.
3: Több éven keresztül nagyon heves konfliktusban voltak egymással, és végül teljesen elidegenedtek egymástól.
2: Their relationship had been destroyed.
3: Tönkrement a kapcsolatuk.
2: And I'm sorry, the son's name was Paco, not the father.
3: Elnézést, a fiút hívták Pacónak, nem az apát.
2: His dad's name was Carlos.
3: Carlosnak hívták az apát.
2: But One day, after Paco had run away from home,
3: egy nap, miután Paco már elment otthonról,
2: his father launched a search for his son.
3: Az apja elkezdte kerestetni, mert elmenekült a fia.
2: And after many months of searching, he couldn't find his son.
3: És több hónapnyi kutatás után sem találták meg.
2: So in a final attempt, he put an ad in the newspaper.
3: Tehát végső kísérleteként betetetett ez az apa egy hirdetést az újságban.
2: He was hoping that Paco would see the ad and come home.
3: Remélte, hogy Paco majd meglátja a hirdetést és hazamegy.
2: So the ad read, Dear Paco.
3: Így szólt ez a hirdetés, kedves Paco.
2: Please meet me in front of the newspaper office at noon.
3: Kérlek, gyere és találkozzunk délben az újság stand előtt.
2: All is forgiven.
3: Illetve a szerkesztőség előtt mindent megbocsátottam.
2: Love, Father.
3: Szeretettel, Apa.
2: And according to this story, the next day at noontime,
3: a történet szerint másnap délidőben,
2: they had to call a squadron of civil guards out to break up the crowd.
3: Ki kellett hívni egy csomó rendőrt, hogy feloszlassa a tömeget.
2: Because over 800 Pacos had gathered to meet their father.
3: Mert több mint 800 Paco gyűlt össze arra, hogy találkozzon az apjával.
2: Now that's just a story. I don't think it's even true.
3: Ez csak egy történet, nem hiszem, hogy valóság alapja lenne.
2: But I think Hemingway captured something about the hearts of fathers and mothers for their children.
3: De én azt gondolom, hogy Hemingway meg tud ragadni valamit, ami a szülők szívében van a gyerekeik iránt.
2: And there's a cry right now in both the natural and the supernatural for fatherhood and motherhood.
3: Jelenleg a természetes és a természet fölötti világban is hangzik egy kiáltás a szülőkért.
2: So my challenge to you is, will the church answer that cry?
3: Tehát én azt kérdezem tőletek, hogy válaszol erre a hívásra a gyülekezet?
2: The church says, the Bible says that the older women should teach the younger women.
3: A Biblia azt mondja, hogy az idősebb nőknek tanítaniuk kell a fiatalabbakat.
2: That's a command.
3: Ez parancs.
2: Sometimes we don't do these things because we don't feel that we are capable.
3: Néha azért nem tesszük ezeket a dolgokat, mert nem érezzük magunkat képesnek rá.
2: We allow the enemy to talk us out of things like that because we feel disqualified.
3: Engedjük az ellenségnek, hogy lebeszélje minket ezekről a dolgokról, mert nem érezzük magunkat alkalmasnak.
2: You know, some of the Bible's examples are of men training other men, like Paul training Timothy.
3: A Bibliában több példát látunk arra, hogy férfiak kiképeznek fiatalabb férfiakat, például Pál Timóteust.
2: But the Bible also says that Deborah was a mother in Israel.
3: De a Biblia azt is mondja, hogy Debora egy anya volt Izraelben.
2: She was the main judge of the time. She was the leader of Israel.
3: Akkor ő volt a vezető bíró, ő volt az ország vezetője.
2: But she did it as a mother.
3: De anyaként tette ezt.
2: And I think apostles, pastors, other church leaders should lead as fathers or mothers.
3: És én azt gondolom, hogy az apostoloknak, a pásztoroknak és más gyülekezeti vezetőknek is úgy kell szolgálniuk, vezetniük, mint apáknak.
2: So Joshua had Moses.
3: Józsuénak ott volt Mózes.
2: Elisha had Elijah.
3: Elizeusnak ott volt Illés.
2: And if you remember, Elisha got a double portion of Elijah's anointing.
3: És ha emlékeztek, Elizeus kétszer annyi kenetet kapott, mint Illés.
2: And if you count the miracles, he actually did twice the number of miracles.
3: És hogyha megszámoljátok a leírt csodáit, kétszer annyi csodát tett, mint Illés.
2: If each generation would multiply like that, imagine what the church could be like, the work of God would be like in a couple generations.
3: Hogyha minden nemzedékben ezt le tudná utánozni az egyház, ezt a fajta növekedést, akkor képzeljétek, hogy néhány nemzedék múlva milyen lenne az egyház.
2: Ruth had Naomi.
3: Ruthnak ott volt Naomi.
2: Even though Naomi said no, you know, you don't need to stay with me, Ruth said no, where you go, I will go.
3: Noha Naomi azt mondta, hogy nem kell velem maradnod, menj haza nyugodtan, Ruth azt mondta, hogy nem, én veled maradok.
2: And of course, as I mentioned, Timothy had Paul.
3: Ahogy már említettem, ugye Timóteusnak Pál.
2: Timothy was a young man that just started out as a traveling companion with Paul.
3: Timóteus úgy kezdte, hogy Pálnak az utazótársa volt.
2: I doubt if Paul knew that he would eventually become the bishop of Ephesus.
3: Kétlem, hogy akkor Pál sejtette volna akár, hogy később Timóteusból Efézus püspöke lesz.
2: But he saw some promise in the young man, and he worked with him, and eventually he became a pastor. And then an overseer.
3: De ebben a fiatalemberben meglátott néhány ajándékot, lehetőséget, elkezdett rajta dolgozni, és végül Timóteusból pásztor lett, és felvigyázó.
2: A couple years ago, when Cheryl and I were in Kenya, we went on a safari.
3: Néhány évvel ezelőtt, amikor Cheryl-lel Kenyában voltunk, elmentünk egy szafárira.
2: I think it was the most fun thing I ever did, looking at the animals.
3: Ez volt a legjobb szórakozás, amit életemben csináltam, hogy néztem az állatokat.
2: I went to take my dad because he wanted to look at animals, and I thought, that should be fun, but I actually really liked it.
3: Tehát úgy hívott el minket a Mark, talán nem tudom szafárizni. Végül beadtam a derekam, és elmentünk.
2: The most fascinating though were the elephants.
3: Az elefántok voltak a leglenyűgözőbbek.
2: And they traveled in groups of several generations.
3: Ők olyan csapatokban meneteltek, amiben több nemzedék volt együtt.
2: They actually could communicate with each other for, I think, up to 10 miles.
3: 10 mérföldről is tudtak kommunikálni egymással a csapat tagjai.
2: They even returned to where they would bury their dead and then return to where their dead were to honor them.
3: És amikor eltemették a halottaikat, úgymond, akkor időnként visszamentek oda a halálozási helyekre, és tiszteletüket fejezték ki.
2: But it was the multi-generational community that I was fascinated by.
3: De engem leginkább ez a több generációs közösség nyűgözött le.
2: The animals all had different social patterns, which was probably the most fascinating thing.
3: Ezekben az állatokban különböző ilyen társadalmi minták működtek, ez volt a legelképesztőbb.
2: But the elephants were the best.
3: Az elefántok voltak a legjobbak.
2: So there was a story in Reuters news service about a national park in South Africa.
3: A Reuters hírügynökségben megjelent egyszer egy hír egy afrikai ilyen nemzeti parkról.
2: This park had a lot of different kinds of animals, but no elephants.
3: Ebben a nemzeti parkban nagyon sok különböző állat élt, de elefántok nem voltak.
2: So they did what you would logically think you should do. They bought a number of young elephants and brought them to the park.
3: És akkor azt csinálták a vezetők, amit logikusan az ember gondolna. Vettek néhány fiatal elefántot, és oda költöztették őket a parkba.
2: They were going to start a new herd.
3: El akartak egy új csordát indítani ott.
2: What happened though is that the elephant's behavior became violent.
3: De az történt, hogy nagyon erőszakosan kezdtek viselkedni ezek az elefántok.
2: They were aggressive to each other.
3: Egymás ellen is ellenségesek voltak.
2: They were aggressive to the visitors in the park and
3: megtámadták egymást.
2: And the other animals.
3: Támadták a többi fajta állatot, a látogatókat a parkban.
2: It was very bad scene.
3: Tehát nagyon rossz helyzet alakult ki.
2: They tried different ways to solve the problem.
3: Megpróbálták különböző módszerekkel megoldani a problémát.
2: Finally, one elephant expert suggested that they just get an old elephant or two from another park and bring them to be with the younger ones.
3: Végül egy elefánt szakértő azt javasolta, hogy egy másik nemzeti parkból néhány idősebb elefántot hozzanak oda és tegyék le a fiatalok közé.
2: So they got some very old elephants.
3: Úgyhogy összeszedtek néhány tényleg öreg elefántot.
2: And immediately from the time they introduced them to the herd, everything changed.
3: És abban a pillanatban, hogy bemutatták őket a fiatal csapatnak, minden megváltozott.
2: They didn't observe a lot of teaching or correction. It was just the presence of the older elephants that helped the younger elephants learn how to live.
3: A megfigyelők szerint nem tanították különösebben az öregek a fiatalokat, nem fenyítették őket különösebben, maga a jelenlétük volt az, ami rendet csinált.
2: So the moral to the story is this.
3: Tehát a tanulsága a történetnek a következő.
2: Young bull elephants need older bull elephants.
3: A fiatal elefántbikáknak szükségük van idősebb elefántbikákra.
2: It's just a need.
3: Ez van.
2: And the herd went on happy and the park was happy. It just needed the two generations together.
3: És továbbiakban a csorda is boldog volt, az egész park boldog volt. Egyszerűen több nemzedéknek kellett együtt lenni.
2: And the answer to the deviant behavior in the elephants was simply good old-fashioned parenting.
3: És egyszerűen a régi módi jól megszokott szülői gondoskodás volt a gyógymód az erőszakosan viselkedő fiatal elefántokra.
2: I think it illustrates God's plan for transference from one generation to another.
3: És azt gondolom, hogy ez illusztrálja azt az isteni mintát, hogy egyik nemzedékről át kell adni a dolgokat a következőre.
2: It also illustrates what happens when it's disrupted.
3: És azt is bemutatja, hogy mi történik, hogyha ez nem így történik.
2: So you know what Pauli was saying, the trend of just a youth church, and we have this in America as well.
3: Tudjátok, Pauli említette ezt a tendenciát, hogy ifjúsági gyülekezet, Amerikában is van ilyen.
2: The long-term fruit of it hasn't been good.
3: De ezeknek a hosszú távú gyümölcse nem volt jó.
2: The other extreme of letting the church just stay the way it's always been, and not adjust for the younger people and including them, that's not any better.
3: A másik irányzat az, hogy hagyjuk a gyülekezetet olyan állapotban úgy működni, ahogy mindig is volt, és ne próbáljuk alkalmazni a fiatalok szükségeihez, de ez sem bizonyult hatásosnak.
2: I became a Christian in the early 70s, and we were in America, we were in the midst of a social revolution.
3: Én a 70-es évek elején tértem meg, Amerikában ekkor egy ilyen társadalmi forradalom időszaka volt.
2: I don't know if you had this in Hungary, but we had a movement called the hippies.
3: Magyarországon is voltak ilyenek, Amerikában a hippi mozgalom ekkor virágzott.
2: And we were counterculture.
3: Mi egy ilyen ellenkultúra voltunk.
2: We questioned authority.
3: Megkérdőjeleztük a tekintét.
2: We threw out traditions.
3: Kidobtuk a hagyományokat.
2: We had free love.
3: Volt szabad szerelem.
2: And we grew long hair and wore blue jeans.
3: Hosszú hajat növesztettünk és farmert hordtunk.
2: I remember arguing with my mother because I wanted to wear jeans to school.
3: Emlékszem, hogy vitatkoztam az anyukámmal, mert én farmert akartam felvenni az iskolába.
2: She wanted me to wear dress slacks.
3: És ő meg azt akarta, hogy rendes pantallót vegyek fel.
2: Blue jeans were considered rebellious.
3: Mert a farmert lázadónak tekintették.
2: Today my mother and father wear blue jeans every day.
3: Ma a szüleim minden nap farmert hordanak.
2: But there was a break between the generations.
3: De mindenképpen volt egy hasadás a nemzedékek között.
2: I got saved in the what we call the Jesus movement.
3: Én a Jézus mozgalomban, úgynevezett ilyen mozgalomban tértem meg.
2: Or we were called Jesus freaks.
3: Minket ilyen Jézus bolondoknak hívtak.
2: And we were basically Christian hippies.
3: És alapvetően keresztény hippik voltunk.
2: Long hair, jeans.
3: Hosszú haj, farmer.
2: I didn't want to go to university.
3: Nem akartam egyetemre menni.
2: I didn't want to start a business.
3: Nem akartam vállalkozó lenni.
2: I didn't want to do anything that the previous generation had anything to do with.
3: Semmit nem akartam csinálni, amihez bármi köze volt az előző nemzedéknek.
2: I wanted to play my guitar and sing Jesus songs because Jesus was coming soon.
3: Én csak gitározni akartam, Jézus énekeket akartam énekelni, mert Jézus úgyis hamarosan visszajön.
2: And when I started our church, I was a lot like the young bull elephants.
3: És amikor elindítottam a gyülekezetet, akkor nagyon hasonlítottam a fiatal elefántbikákra.
2: I had just turned 20 when I started the church.
3: Tehát amikor alapítottam a gyülekezetet, éppen betöltöttem a 20. évemet.
2: There were 12 of us.
3: 12-en voltunk.
2: We met in a mobile home where Cheryl and I lived in the living room.
3: Egy ilyen mobil házban laktunk, vagy találkoztunk, ahol Cheryllel laktunk akkor.
2: They were all under 25.
3: Mindenki 25 év alatti volt.
2: And I was the pastor at 20.
3: És én voltam 20 évesen a pásztor.
2: So the church began to grow mostly with young people.
3: Tehát a gyülekezethez leginkább fiatalok csatlakoztak.
2: And about 6 months after we started, my mom and dad came to join our church.
3: És körülbelül fél éve volt meg ez a gyülekezetecske, amikor a szüleim úgy döntöttek, hogy csatlakoznak.
2: They were in their 50s.
3: Ők az 50-es éveikben jártak.
2: My dad was the chairman of the board in the church that I belong to.
3: Az apukám annak a gyülekezeti vezetőségnek volt egy elnöke, amelyikbe azelőtt jártam.
2: And my mother was in charge of the 100 or so children that were in the church.
3: Az anyukám pedig a körülbelül 100 gyerek fölött gyakorolt felügyeletet a gyülekezetben.
2: We were very radical. We had a lot of radical ideas.
3: Mi nagyon radikálisak voltunk, és több radikális ötletünk volt.
2: And you know, I wanted a mentor that could teach me how to pastor.
3: De tudjátok, szerettem volna egy mentort, aki megtanít engem pásztorkodni.
2: I couldn't find other pastors that were even interested in helping.
3: De nem találtam egyetlen pásztort se, akit bármilyen szinten érdekelt volna ez a dolog.
2: But my parents were a little bit like those older elephants that came with the young people.
3: De a szüleim kicsit olyanok voltak, mint ezek az öreg elefántok, akiket odaraktak a fiatalokhoz.
2: We loved them and they loved us and it was good for us.
3: Mi szerettük őket, ők szerettek minket, és ez nagyon jó volt nekünk.
2: A number of years later, the church wasn't going so well.
3: Pár évvel később a gyülekezet nem működött túl jól.
2: And there were three of us that were leading together.
3: Hárman voltunk, akik vezettük közösen.
2: And they wanted me to become the senior leader.
3: És akarták, hogy én legyek a pásztor egy szemében.
2: The three of us were co-equal.
3: Amikor hárman vezettük, akkor ilyen egyenlőek voltunk,
2: so
3: mi hárman.
2: I said I'll do this if you allow me to find a mentor outside the church that can help me.
3: És én azt mondtam nekik, hogy jó, én vállalom ezt a pásztorságot, ha megengeditek, hogy a gyülekezeten kívülről találjak egy mentort magamnak, aki segít.
2: And they agreed, so I found a man in New Jersey who was my first spiritual father.
3: Azt mondták, rendben van, úgyhogy New Jersey-ben találtam egy férfiút, aki az első szellemi atyám.
2: And I spent about 15 years with him.
3: Körülbelül 15 évet töltöttem mellette.
2: He was exactly 10 years older than I was.
3: Pontosan 10 évvel volt nálam idősebb.
2: But he had experience pastoring and he taught me how to pastor.
3: De tapasztalt pásztor volt és megtanított engem pásztorkodni.
2: And as you know, later on I found Alan Vincent and he became my second spiritual father.
3: És ahogy tudjátok, később megtaláltam Alan Vincentet és ő lett a második szellemi atyám.
2: And those relationships between my parents and the two mentors were invaluable in the growth and development of the church.
3: És felbecsülhetetlen értékű volt a szüleimmel és a két szellemi atyámmal való kapcsolat a gyülekezetünk növekedése, fejlődése szempontjából.
2: And I think God wants to restore the partnership between the generations.
3: Azt gondolom, Isten helyre akarja állítani az együttműködést a nemzedékek között.
2: Alan, as you know, is now 85, 84.
3: Ahogy tudjátok, Ellen most olyan 84 éves körül van.
2: And he still travels with us sometimes.
3: És néha még mindig velünk utazik.
2: As you know, he was in Graz last summer.
3: Ahogy tudjátok, tavaly nyáron Grazban is ott volt.
2: He was going to be with us in Kenya next week, but we've changed our plan.
3: Jövő héten velünk lett volna Kenyában is, de meg kellett változtatnunk a tervet.
2: He doesn't teach very much anymore.
3: Már nem tanít túl sokat.
2: He still is at our council meetings.
3: Ott van még mindig a vezetőségi összejöveteleinken.
2: And sometimes you don't know if he's listening or paying attention.
3: Sok néha nem lehet tudni, hogy odafigyel-e egyáltalán.
2: But he is.
3: De igen.
2: And then every now and then he'll lift his head and he'll say something completely brilliant.
3: És néha így felemeli a fejét és valami egészen kitűnőt mond.
2: And when he speaks, we all listen.
3: És amikor megszólal, akkor mindannyian odafigyelünk.
2: So he's not as active in the ministry as he once was.
3: Tehát nem olyan aktív a szolgálatban, mint volt.
2: But he's still able to enjoy watching his sons carry on the work.
3: De még mindig élvezi azt, amikor látja, hogy a fiai folytatják a munkát.
2: And now there's many of us that can do what Alan did.
3: Most már sokan meg tudjuk tenni azt, amit Alan tett.
2: So I remember watching him thinking, I wonder. I remember watching him relate to other pastors.
3: Figyeltem Alant, ahogyan más pásztorokhoz viszonyul.
2: And I observed something happening in my own heart.
3: És megfigyeltem, hogy valami az én szívemben is történt.
2: And I realized that the last phase of my life, I will do what he did.
3: És rájöttem, hogy az életem utolsó szakaszában én is azt fogom csinálni, amit ő tesz most.
2: And that's when I decided that I would spend more time fathering other leaders, particularly younger leaders.
3: Akkor döntöttem el, hogy szeretnék pásztor lenni, vagy mentora lenni fiatalabb vezetőknek, különösen fiatalabbaknak, de más vezetőknek.
2: And I purposed to take some younger men along with me.
3: És eltökéltem, hogy magam mellé veszek néhány fiatalabbat.
2: I think there's something really healthy about the younger generations being together.
3: Azt gondolom, hogy van valami nagyon egészséges abban, hogy a fiatalabb nemzedékkel együtt vagyunk.
2: Our church has small groups, house churches, like you probably do as well.
3: A gyülekezetünkben vannak házi csoportok, ahogy valószínűleg itt is.
2: In all our small groups, the one that has grown the fastest has been my mom and dad.
3: És az a házi csoport, ami a legjobban növekedett nálunk az utóbbi időben, az a szüleim által vezetett házi csoport.
2: Other people in the church call them mom and dad also.
3: A gyülekezet más tagjai is papának és mamának hívják
2: so
3: őket.
2: So I have to share them with other people.
3: Úgyhogy meg kell osztoznom rajtuk másokkal.
2: Their group grows so fast that we have to divide it.
3: Annyira megnőtt a csoportjuk, hogy újra és újra osztani kellett.
2: Most of the people in their group are their age or maybe a little younger, but they're older people.
3: Az ő csoportjukban leginkább őkorabeli emberek vannak, kicsit talán fiatalabbak néha.
2: We had another group that was all young couples and young single adults.
3: Volt egy másik csoportunk, amiben csupa fiatal egyedülállóak és fiatal házaspárok voltak.
2: And they asked if they could meet with my parents' group, which was all older.
3: És megkérdezték, hogy ők összejöhetnének-e a szüleim csoportjával, akik sokkal idősebbek.
2: They said that year it was the best meeting that they ever had. They just loved being together. It was 20 people in their 20s and people in their 70s.
3: És azt mondták utólag, hogy ez volt a legjobb összejövetelük, együttlétük, ami valaha volt, amikor ilyen 20 év körüliek voltak együtt 70 év körüliekkel.
2: In our area, the largest worship event that we've had has been about 3,500 people.
3: Az mi térségünkben a legnagyobb szabású dicsőítő alkalom, ami volt, az olyan körülbelül 3500 embert mozgatott meg.
2: But it was planned by a group of older men and younger men working together.
3: De egy olyan csoport szervezte ezt az alkalmat, amelyben fiatalabb és idősebb férfiak dolgoztak együtt.
2: And we called the event Young and Old.
1: Ez volt a Neked Szól. Ez volt a Neked Szól. Aktuális bibliai tanítások.
0: Aktuális bibliai tanítások.
1: Ez a Rádió Sansz.

Még éjszaka is minden rózsaszín. Aztán boldogító, igen, elhangzik. És hova lett a holtfény? Hova lett a rózsacsokor? Nincsen rózsa tövis nélkül. Ugye mondják azt, hogy a szerelem vak, és a házasság fölnyitja a szemeket. Sok mindent mondana, de Isten azt mondja, hogy a szeretet soha nem múlik el. Én szeretném, hogyha ezt beírnád és bevésnéd a szívedbe. A szeretet soha nem múlik el. Tudom, hogy ez az agapé szeretetről szól, de nagyon sok nyelvben, így a magyarban sincs a szeretetre más szó, csak a szerelem, amiben egy kis eroszt, egy kis szexualitást, érzéseket értünk, és a szeretet. Ez van. Nincs más szavunk rá. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a szeretet soha nem múlik el, ott az Istenből fakadó, örökkévaló szeretetről van szó, az ő személyéről van szó. És amikor Isten lénye beléd megy, és Isten szeretete megérintett, bennem kijelentetett, máshogy fogalmazok, ha megtértem, újjászülettem, a Szent Szellem által Isten belém tölti, mint egy libába a kukoricát, az ő szeretetét. Belém tölti. És itt nem az érzésekről beszélek, a hangulatokról, hanem arról az agapé örökkévaló szeretetről, ami soha nem múlik el. És szeretném, hogyha ezt kimondanád velem. Atyám, én hiszem azt, hogy a tőled eredő szeretet soha nem múlik el. És most mondod a melletted levőnek, barátom, testvérem, amit az Atya te beléd rakott, Szent Szellem által szeretetet, az sosem múlik el. Tehát amikor jönnek oda konfliktusok közepette, házaspárok, hogy már nem szeretem, más szeretek, akkor mindig megkérdezem, és szeretted? Mert ha szeretted, akkor a szeretet soha nem múlik el. Tehát ugye ott tartottunk, hogy konfliktus, és konfliktusok kezelése. Azt tudni kell, hogy a konfliktusok kezelésébe a legfontosabbat mindig szem előtt kell tartanunk, Istennek a soha el nem múló szeretetét. Mindent képes megoldani. Mindent. Ha képzeld el, a kárhozatot megfordította, az átkot, a betegséget, a halált, akkor egy nyomvat ide tegyem, oda tegyem, vegyek bútort, ne vegyek, most mire spóroljunk, az anyósodnak nincs igaza, büdös a hónaljad, nincs vasaltingem, nincs mibe öltözködnöm, poros a stb. Ezek piszlicsári dolgok ehhez képest, és ezt fordítsd le. És ha az Úr megoldotta, és szeretetével oldotta meg az összes többit, mindezeket megoldja. Hidd el. Csak kell valaki, aki ragaszkodjon ehhez. Nem biztos, hogy mind a két fél kell, hogy ragaszkodjon, még akkor is meg lehet oldani. Van erre is. Több példát tudnánk mondani a gyülekezetből is. Van úgy, hogy nem mind a két fél ragaszkodott a megoldáshoz. De ha az egyik ragaszkodik és el nem engedi, akkor az a helyzet, mivel a házasság, ez nem egy szerződéses dolog, hanem szövetség három fél között.
amiben benne van Isten, akkor is, hogyha tudatosan nem úgy csináltad. Tehát megtérés előtt házasodtak össze valakik, akkor vajon kimaradt belőle Isten? Hát szerintetek Ádámnak, Évának volt-e egyházi esküvője? Oké, most nem akarok ebbe belemenni. De Isten akkor is benne van, mert ő alkotta. Isten akkor is benne van a házastársi szövetségben, hogyha nem volt egy egyházi esküvő. És hogyha valaki megtér, és meglátja Istennek az ígéretét, fantasztikus tervét a házasságról, és az, a másik fél ki akart már szárni, és megtörte az egészet, és nem foglalkozik az egésszel, de te ragaszkodsz hozzá, akkor a háromból kettő már ragaszkodik. És a háromból kettő a harmadikat meg tudja fordítani. Van erre ígéret is? Van bizony több is, forduljatok testvérekhez bátran. Most nem keressük meg ezeket az ígéreteket, de több ilyen bibliai ígéret is van. Tehát nem lehet egyetlen egy kapcsolat se, amiben most benne vagy, ami konfliktusmentes legyen. Ez jó, hogyha tudatosítod. Lehet ez baráti, testvéri, lehet ez házastársi, jegyességi, szülőgyerek, munkatársi. Egyszerűen, ha házasságra nézem, akkor a konfliktusok szükségszerűek, hogy legyenek. Nem a konfliktusokkal van a baj, annak a kezelése a kérdés. Hogyan kezeljük? Tehát a főbb konfliktus források ugye az ember különböző értékrendjéből fakad. A másiknak mi az értékrendje, meg az enyém. Ezért egy rendkívül fontos az összeházasodás előtt az értékrendet tisztázni. Kati nagyon jól tudja, nem emlékszem olyan témára az elmúlt 17-18 év alatt, amiről mi jegyesség alatt ne beszéltünk volna. Mindenről beszéltünk. Mindenről sokat vitatkoztunk. Így volt, sokat beszéltünk, sok konfliktus volt, de megtanultuk azokat lerendezni. Néha fájdalmas volt, de megtanultuk azokat lerendezni. De úgy mentünk bele a házasságba, hogy el tudjuk azt mondani, hogy azonos az értékrendünk. Természetesen előfordul az, hogy összeházasodnak emberek, és utána nyílik meg egy csomó dolog a számukra, és utána kezd kibomlani az isteni értékrend, akár egyik, akár mindkettő számára is. És eltérőek az értékrendek, tehát ez is egy konfliktus forrás. Aztán lehetnek különböző temperamentumokból. Ezekből is fakadhat egy csomó konfliktus. Így van? Mert lehet, hogy az egyik egy közlékenyebb típus. A másik kevésbé közlékeny. Az egyik szavakkal közlékenyebb, a másik nem szavakkal közlékenyebb. Olyan típus. Természetesen lehet ezeket változtatni, és formálni, alakítani, de ezek is feszültségforrások lehetnek. És ezeket jó, hogyha tisztában vagyunk, vagy a közös döntésből is erednek és fakadhatnak konfliktusok. Mert előtte megszoktam, minél többet élt valaki az ember egyedül, annál inkább megszokta, hogy a döntéseit egyedül hozza meg. Természetesen az Úrra való együttélésbe, tudom, tehát ezt most hozzáteszem, nem cinizmusból, tényleg, Istenfélelemmel, hogy természetesen keresve az Úr akaratát, meg az ő akaratával összhangba. Igen, de mégis legtöbb döntést egyedül hozott meg. És amikor összeházasodnak, akkor rádöbbennek, hogy attól függetlenül, hogy jó döntéseket hoztam, változtatnom kell a metódusom, mert ha ugyanúgy akarom hozni a döntéseimet, alapjáratban feszültségek lesznek, és komoly konfliktusok lesznek. Mert most már ketten kell meghoznunk a döntéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy mi ketten kormányozzuk a családot. Mi vagyunk a kormány, ezt beszéltük. Igen.
Csak én vagyok a miniszterelnök. Ő meg a korona. Tehát a közös döntés az nem autokratikus, hogy amit én mondok, az úgy van. Persze, hogy úgy van. Nem. Mert nem tehetem ezt, és nem csinálhatom ezt. Mert ebből meg kell változni. Tehát attól, hogy hinnemű valaki, attól még nem okosabb. Vagy nem bölcsebb. Na lépjünk tovább. A kommunikáció hiányából is, a kommunikáció hiányából is lehetnek konfliktusok. Én elvárom, hogy te tudd, hogy én mire gondolok. Mert ez magától értetődik. Hogy nem tudod? Miért nem azt csinálod? Pedig ez teljesen normális lenne. Kitalált, hogy mi az én szívem vágya. Én nem úgy szeretem, hogy összehajtogasd az inget, hogy, hanem így szeretem. Ezt én megmutattam, hogy szeretem. Összehajtogatni. Most már elkezditek sajnálni, nem kell ám sajnálni. Más igények is vannak, és más szükségek, erről is volt szó, és ebből is fakadnak problémák, konfliktusok. De az a helyzet, hogy ezek a különbségek a Krisztusban tudnak eltűnni. És hogyha arra teszem a hangsúlyt, például ami Galata 2:20-ban van, hogy élek többé, most már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt elkezdem hinni tudatosan az én házastársammal kapcsolatban is. Elkezdem mondani. Efezusi levél 2:14-16-ig három verset olvasok föl. Ő a mi békességünk, Krisztus. Ő az, aki egyítette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat. Tehát aki már volt nálunk a nappaliba, akkor az tudja, hogy szép, nagy. De az a helyzet, hogy az öt helyiséget csináltunk egybe. Mert előtte volt egy kis szoba, egy kis kamra, egy kis konyha, kis étkező és egy folyosó. És az összes válaszfalat lebontottuk, majdnem összedőlt a ház, ezért oszlopokat kellett berakni. De az oszlopok, ahogy belettek rakva, a ház stabil és tágas a tér. Tudjátok, le kell bontani bizonyos válaszfalakat. A Krisztusban le vannak bontva a választófalak. Azt mondja, az ellenségeskedést is az ő testében eltörölte, és a parancsoknak rendeletekbe való törvényét eltörölte. Tehát van ellenségeskedés? Lehet, de Krisztus testében nincs ellenségeskedés. Tehát, hogyha arra teszek hangsúlyt, hogy ő Krisztus testének egy másik része. Én is Krisztus testének a része vagyok. Nem lehetünk ugyanaz a része, mert nincs két ugyanaz a rész. Ez a kis ujjam is más, mint ez a kis ujjam. Ez a hüvelykujjam is más, mint ez. Még a fülem is más. Szép, nagy, de más. A hajszálad is más. Sok féle van, de mindegyik más. És mindegyik testrész más, de ugyanahhoz a testhez tartozik. És békességük van egymással. Próbálnák meg, hogy ne legyen. Jézus Krisztus ezt a békességet megszerezte. Azt mondja, hogy azt a kettőt egy új emberré teremtse, ő magában békességet szerezve. Ha az új emberre tesszük a hangsúlyt, akkor a konfliktusok nagyon könnyen megoldhatóak lesznek. A Krisztusban eltűnnek, hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben,
a keresztfa által. És itt van egy nagyon drasztikus kifejezés, megölte önmagában az ellenségeskedést. Ez így van. Tehát kivégezte. Tehát egy kivégzést tartott, kivégezte önmagában, megölte, megsemmisítette önmagában az ellenségeskedést. Ha Krisztusba keresed a konfliktus megoldását, akkor biztos, hogy békességre jutsz. Ha az egész részeként keresem a konfliktusra a megoldást, biztos, hogy békességre jutunk. De az egésztől, Krisztus testétől nem szeparálhatom el magamat, nem gondolkodhatok elszigetelten attól, magamról, meg rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy a pásztort is be kell vonni a házastársi vitákba, meg a családi konfliktusba, az Úr őrizzen meg ettől. Nem erről beszélek, hanem arról, hogyha egy tag szenved, akkor bizony az Isten tiszteleten azt megérezzük. És lehet, hogy fizikailag nem tudok róla, vagy fizikailag nem tud az, aki ott kint áll, vagy fizikailag nem tud konkrétan szóba semmit az, aki mondjuk ott ül melletted. De a lelke megérzi, a szelleme megérzi. És a szelleme, a Szent Szellem közli a szellemével, és a lelkében egy gyötrést él át. És amikor összejövünk, akkor egy felelősségünk van, hogy ezekből egymást kisegítsük. Hogy odafelvalókra segítsük a tekintetet vetni. Hogy odafelvalókra nézzünk. Mi szükséges a konfliktusok kezeléséhez? Néhány dolgot nézzük meg. Először is a konfliktus. Tehát nagyon egyszerűnek tűnik, meg nevetségesnek, de hogy tudjuk kezelni a konfliktust, kell, hogy legyen. Tehát amikor én megkérdezem azt, hogy na, veszekedtetek már, és akkor azt mondja, sose már, 35 éve, sose. Persze, mert lehet, hogy már eltemetted 35 éve. Vagy fizikailag, vagy lelkileg, szellemileg. De hogyha te együtt élsz ténylegesen, akkor szerintem kizárt dolog, hogy ne legyenek konfliktusok. Miért? Mert még nem vagyunk tökéletesek. Természetesen előfordulhat veled, de nekünk még nem sikerült ezt megoldani. Dolgozunk rajta. Ami rajtunk áll, azt megtesszük. Efezus 4, 1-2-3. Pál apostol azt mondja, kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, ahogy illik elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázattal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymás szeretetbe, és igyekezve megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. A másik dolog az, hogyha ezt megnézem, szükséges, hogy legyen bátorságod. El kell tökélned magad, hogy nem leszel gyáva. Egy gyáva ember nem tud konfliktust kezelni. A konfliktus kezeléséhez bátorság kell. Mert a konfliktus kezeléséhez szembe kell nézni a hiányosságaimmal. Vagy a másik hiányossága, így könnyebb. De sokszor ez is, ehhez is bátorság kell. Emlékeztek, hogy Jézus mondja Máté 23-ban ott a farizeusoknak, hogy megadjátok a tizedet a mentából, meg a kaporból, ilyen csipcsup dolgokat betartotok, de amik lényegesek, amik fontosak, azt nem csináljátok meg. És ott a különböző evangéliumokban mást-más sorol föl. Az egyik a szeretet, az irgalmasság, de ott a Máté 23-23-ban talán ott az van, az ítéletet elhagytátok. Tehát a különbségtevést. Miért? Mert egy-egy helyzetben fölvállalni azt, hogy ez nem jó. Sokszor feszültséggel jár.
Fölvállalni egy helyzetbe, egy bizonyos helyzetbe, lehet, hogy nem kell kimondanom, mert ha most kimondanám, az nem vinné előbbre a dolgot. De ha átmész fölötte, megoldás nélkül szőnyeg alá besöpröd, mert úgy gondolom, hogy könnyebb, és hogy hát az idő múlásával megoldódik. Nem oldódik meg az idő múlásával, az idő csak rosszat tesz neki. Vagy sebet okoz, vagy elfertőzi, vagy gennyesedést okoz, vagy dagadást okoz, de mindenképpen rosszat tesz neki. Idő az nem oldja meg. Egy tudatos döntés, egy bátor döntés kell. A harmadik dolog, ami nagyon sokat segít a konfliktus kezelésében, hogy a házasságról fontos úgy gondolkodni, tudom, hogy ezt tudjuk, tudom, hogy ezt mindegyikünk kapásból alapaxiómaként le tudja írni, de a házasság szövetségi kapcsolódás és kapcsolat. Tudnom kell, hogy én nem azért vettelek el pusztán feleségül, nem azért mentem hozzád feleségül pusztán, mert szerelmes voltam beléd. Igen, szerelmes voltam, és mondhatod azt, amikor nem érzed, hogy akkor is szerelmes vagyok. Én azért mentem hozzád, mert én tudatosan egy szövetségi kapcsolatban akartam élni. És akár jól érzed magad ebbe, akár nem éppen most, szövetségesek vagyunk. Tudtok nekem olyan bibliai példát mondani, hogy bizony szövetségesek kutyául érezték magukat abba a szövetségbe, és mégis hűségeseknek kellett lenniük, mert különben meghaltak volna. Józsué és a gibeoniták, pontosan. Volt egy nagy hazafi, nemzeti büszkeséggel megáldott király. Ki volt az? Saul. Saul, aki nagy nemzeti öntudattal elkezdett igazságot szolgáltatni, majd ő kiírtja a gibeonitákat. Átok jött az egész népre. Emlékeztek, hogy hogy lett annak az átok sorozatnak vége? 7 leszármazottját kellett fölakasztatni. És amikor az a 7 leszármazottja meghalt, fölakasztották, levágták a kötérről, eltemették, akkor szűnt meg az átok. Kemény a lecke, de az azt jelenti, hogy becsapták a gibeoniták Józsuét és Izrael fiai, szövetséget kötöttek nagy álnok módon, és Isten azt mondta, hogy na hát ezt a szövetséget, mivel becsaptak, nem kell betartani? Nem. Bajba vannak a gibeoniták? Most menjetek, kössetek kardot, és menjetek, és harcoljatok értük. Oda kell mennetek a csatába értük. Ha nem mentek, én harcolok ellenetek. És tudod, mit kellett csinálni Izrael hadseregének? Menni kellett ezekért adni az életüket és harcolni, akik becsapták. Mert szövetségre léptek velük. A szövetség az komoly dolog. És hogyha te a konfliktusokat úgy akarod kezelni, mint szövetséges, akkor tudod, ebből a konfliktusból egyetlen egy kiút van, hogy megoldjuk. Vagy a halál oldja meg, vagy az élet. Nincs más. Azért legtöbbször a halál. Mert az egónak meg kell halni, a személyes vágyaknak meg kell halni. Sokszor azt gondolták ott a fiatal házasok, hogy én viccelődök, amikor a boldogító igennel azt mondtam, hogy aláírod és hitelesíted a saját halálos ítéletedet. Azt gondolták, hogy ez egy jó szlogen és vicc. De aki már összeházasodott, az tudja, hogy nem vicceltem. Melyik házas cáfol meg? Abcsel 14:22. Azt mondja, erősítették a tanítványok lelkét, intve, hogy maradjanak meg hitben, hogy sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten királyságába bemennünk.
Tehát ez a háborúság, ez a viszály, ez a konfliktus azt mondja, hogy olyan dolog, ami összeszorít, nyom, szoronga, gyötör, zaklat. Mert egyszerűen azt jelenti, hogy vannak olyan konfliktusok, amik sarokba szorítanak. Úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni jól belőle sehogy se. Ez jó. Amikor úgy érzed, hogy ki tudsz jönni a konfliktusból, le tudod győzni a másikat, két vára tudod fektetni, vagy indokokkal, vagy indulattal, vagy tekintéllyel, vagy akármivel, akkor rossz. Amikor benne vagy egy konfliktusban, és úgy látod, hogy sarokba vagyok szorítva. Na, Isten ezt várta. Mert ezeken a helyzeteken keresztül tudok legtöbbet változni. Ezeken a helyzeteken keresztül tudja Isten leginkább elvégezni a házastársamon keresztül az ő formáló munkáját. Dicsőség neki, a Katiért ezért. Róma 12:12. Ugyanezek a kifejezések, most három biblia vers részt olvasok fel. Azt mondja, hogy a háborúságban tűrők. Ugyanez a görög kifejezés van ott. Tehát amiken keresztül Isten királyságába bejutsz, azok ezek a konfliktusok. Ezekben a konfliktusokban meg kell tanulni a türelmet. Amikor látod, hogy türelmetlen valaki, például az apámnak, vagy az anyámnak három lakása is van. Nem, négy. Van neki annyi pénzük, mint a tenger. De nem segítenek nekem. Pedig hát az lenne a dolguk. Addig csinálom ott a dolgot, hogy azért valami csak csurranjon, cseppenjen. Jó, ha megvárod. Mert lehet, hogy nem adja oda az életébe. Majd ha elmegy, akkor odaadja. Megteheti? Meg. Ha sürgetem, akkor türelmetlen vagyok. Ha sürgetem, akkor idő előtt veszem el. Vannak idő előtt elvett, átvett örökségek. Ami azt mondja Salamon, hogy hát nem áldást hoz. Ő durvábban fogalmaz. Tehát az azt jelenti, hogy amikor látsz mondjuk türelmetlen embert, akkor tudod, hogy sok konfliktusba fog belekerülni. Mert Isten tűrése akarja majd megtanulni, megtanítani. Ha látsz egy türelmetlen embert, akkor biztos lehetek abban, ha összeházasodik, sok konfliktus és veszekedés lesz. Mert Isten meg fogja tanítani, mert szereti a türelemre, a hosszú tűrésre. Róma 5:3. Azt mondja, a háborúság békességes tűrést eredményez. Isten az a helyzet, hogy nem elégszik meg azzal, hogy engedelmeskedjünk. Ha voltál katona, nem volt elég az, hogy most föl a folyosón. Jó. És akkor, hogy mondta katona? Parancs értettem. Ha nem így mondtad, akkor kaptál valami mást is. Még természetes szinten is határozottan, örömmel, készséggel kellett teljesíteni a parancsot. Még a nem keresztényeknél. Most képzeld el, Isten is azt mondja az 5 Mózes 28-ban, mivel nem szolgáltatok örömmel, mindennel bővölködve, ezért, pok, pok, pok, pok, pok. Ami azt jelenti, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy tűrjünk, tűrést tanuljunk, hanem azt mondja, hogy milyen tűrést? Békességes tűrést. Róma 5:3. Hogy teljes békességem vagy. Hát ennek mindennek a teteje. Tehát, hogy az rendben van, hogy tűrök, összeszorítom a fogamat, megcsinálom, csak azért is.
De Isten azt mondja, hogy nem azt akarom, hogy csak az űr is megcsináljon összeszorított foggal, hanem hogy békességgel. Nem mindegy. Amikor még nem megy a békességes tűrés, akkor Isten, tudod, mi beenged bele megint? Konfliktusba. Zsidó 10.36. Azt mondja, hogy békességes tűrésre van szükségünk, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjük az ígéretet. Vagy más helyütt hit és békességes tűrés által nyerjük el Istennek az ígéreteit. Miért akarja? Nem azért, mert ez mániája, hogy nekünk békességes tűrésünk legyen, mert ő ilyet szeret látni. Ismertem olyan apát, aki azon ábrándozott éveken át, hogy neki lesz egy szőke, hosszú hajú lánya. Hát barna hajjal született. Tudod, mit csinál? Egy éves korától szőkítette. Utána az volt a vágya, hogy legyen egy göndörvörös hajú lánya. Mit tesz az úr? Egy barna hosszú hajú lánya, egyenes hajú lánya. Mit csinált? Közel egy éves korától festette vörösre, és dajeroltatta. Ez flug. Annál is rosszabb. Ismertem azt az ember. Isten nem azért akarja, hogy békességes tűrők legyünk, mert ő neki van valami olyan fixa ideája, hogy csak azok a jók, hanem azért akarja, hogy az ígéretei mind a miénk legyenek. Mert hit és békességes tűrés kell ahhoz, hogy az ígéretei megteljesedjenek. És ő azt akarja, amit ő elkészített neked, ami örökséget összegyűjtött a Krisztusba, és a Krisztusba már eldöntötte, hogy neked adja, az bejöjjön az életedbe. És ehhez hit és békességes tűrés kell. És ehhez használja a konfliktusokat. A konfliktusok kezelésébe az egyik legfontosabb alapszabály. Ne akarjuk megváltoztatni a házastársunkat. Hosszú idő tellett el, mire én is erre úgy beálltam. Most őszintén, tehát nem kell most kimondanod hangosan, csak úgy a szívedbe, becsukod a szemedet, mennyire akartad, vagy akarod most is még megváltoztatni a házastársadat? Az a helyzet, hogy lehet olyan dolgokat csinálni, Steve-től, Barbarától hallottam először, amikor csináltak két kávés csészét, az egyikre az volt, hogy szeretnék beszélgetni, beszélgess velem, másikra pedig az volt, hogy hallgatlak. És akkor, hogyha igénye volt, akkor ezt kitette. Beszélgessünk. Hallottam egy másik házaspárt, hogy egyszerűen, hogyha konfliktusba valamelyik átlépett egy határt, amivel már sértett, akkor azt mondták, kerek a hold. Tényleg? Csak ez volt, kerek a hold. És akkor társaságban senki nem tudta, hogy mitől kerek a hold. De ez egy fix jelzés volt, megbeszélték, és ők ezzel jeleztek, hogy átlépett egy határt. Bánt, ez bánt. Szeretném, ha ezt nem csinálnád. Lehet sok mindent kitalálni, nem ez a lényeg. Lehet a visszajelzésekre megegyezésre jutni. Van egy másik házaspár, eléggé temperamentumos a hölgy fél. És amikor konfliktusok voltak, akkor hát általában a férj úgy visszahúzódott, begubózott, aztán egy idő után kiment. És akkor elment kocsmába,
ide-oda, kertbe, kapálni, akárhova. Aztán eljutottak oda, hogy amikor ilyen lerohanósdi volt, fölemelte a kezét, és jelezze, hogy megadom magam, nem kell tovább támadni. Teljesen mindegy. Az biztos, hogy ha meg akarunk nehezebb, kínosabb dolgokat is beszélni, akkor ne a másiknak a személyét támadjuk, hanem legyünk tárgyilagosak. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy azt mondjuk csak el, ami konkrétan a viselkedés, a szavak zavarnak. Ne azt mondjak, hogy utállak. Azt lehet mondani, hogy azt utálom, amikor nem jön eszembe. Sok mindent meg lehet beszélni, és őszintén lehet megbeszélni, de arra hangsúlyt kell tenni, hogy ne a személyét támad. Amikor egy konfliktust meg akarunk beszélni, akkor a kérdés az, hogy a másik védekezik-e, vagy védekezek-e? Mire állok be? Ha egyből bizonygatom a magam igazát meg, hogy nem úgy van, akkor az azt jelenti, hogy teljesen tuti biztos a veszekedés. Teljesen biztos. Majd megoldásra lesz erre egy-két javaslat. Ha egy tisztázó beszélgetés például túlzottan fölkavarja az egyik felet, fölzaklatja bármelyik felet, akkor érdemes elhalasztani egy kicsit a megbeszélést. Egy közös megegyezéssel. Ebbe kell egy nagy fegyelem. Megmondani, hogy halasszuk egy kicsit máskorra. Együnk vagy igyunk. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Mert volt úgy, hogy feszültség volt, és hát Kati is ismer, hogyha, mit tudom, én nem ettem már egy napja, akkor lehet, hogy feszültebb vagyok. És akkor ő is mondta, hogy együnk egyet, és akkor beszéljük meg. És akkor evés után máshogy tudtuk megbeszélni a dolgokat. Van ebből bölcsesség. Segít az is az objektívebb értékelésben és a megbeszélésben, hogyha megpróbálod leírni. Mert én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de előfordult velem, hogy elkezdtem leírni, és miközben leírtam, olyan hülyeségnek tűnt. Rájöttem, hogy hát ez tiszta hülyeség. Az nevetséges. Próbáld meg a konfliktusok előtt megfogalmazni, és próbáld meg leírni. És miközben leírod is, azt veszed észre, hogy még mindig van értelme ezt így tisztázni, akkor lehet tovább menni. Tudod, a boxmeccsnél a bíró szerepe nem az, hogy összeütközés, tehát a meccset leállítsa. Nem az a feladata. A box mérkőzésben a bírónak az a feladata, hogy szabályszerűen járjon el mind a két fél. Ne legyenek szabálytalanságok. És bizony a bíró az, aki garantálja a szabályszerű mérkőzést. És hát vannak a konfliktus kezelésben is támadó, meg védekező módszerek, hogy hogyan próbálom kezelni azokat a dolgokat. Akárhogyan is, nagyon fontos, hogy nem szabad övön alul ütni, és vannak bizonyos tiltott, elkerülendő módok. És néhányat nézzük meg, ugye a
Például a leuralás, lerohanás, inkább így mondom, lerohanás. Itt az van, hogy lerohanom, és hát olyan meggyőző érvekkel, egyből, tekintéllyel, vagy akármivel sarokba szorítom, hogy esélye nincs abból, arra, hogy ebből a helyzetből győztesen jöjjön ki. Mert ilyenkor a lerohanó félnek mi a vágya, hogy győzzek. Bármely konfliktus kezelésből úgy jön ki valaki, hogy ő győzött, akkor az azt jelenti, hogy mind a ketten vesztesek. Ez biztos. Bármely konfliktusból. Mert a konfliktus nem szabad arra kimenjen, hogy most ki győz. Egy konfliktus kezelésben figyeld meg, mindegyikünknek nyernünk kell. De ahhoz, hogy az a konfliktus kezelés építő legyen, az a konfliktus épülésre legyen, ahhoz mind a kettőnknek előbb-utóbb változnunk kell. Mind a kettőnknek. Akkor is, hogyha nekem van igazam. Akkor is változnom kell. A másik ugye a szintén támadó módszer lehet a sérelemgyűjtögetős. Puttonyba rakom. Tegnapi, délelőtti, a délután is. Tegnap előtt, azelőtt, ezt mondtad, nem úgy mondtad, nem csináltad, nem köszöntél, nem csuktad be, hangosan csuktad be, hogy zuhanyoztál, nem úgy raktad a fogkefét, aztán lehet a leülőkét, vagy mi lehajtó, pisis lett, bármi. És akkor ezt úgy összegyűjti az ember, és amikor eléri a kritikus szintet, akkor robban. Az nem tesz jót. Kapcsolatoknak nem tesz jót. Lehet, hogy a másikat menekülésre kényszeríted, de nem ez a célja a házasságnak, hogy az egyik elmeneküljön belőle, hanem, és a szíve mélyén egyikünknek se ez a cél, hanem az, hogy ezt lerendezzük. Ezért legjobb, hogyha sérelem van, azt ne gyűjtögesd. Minél kisebb egy sérelem, annál könnyebb kezelni. Akkor legjobb ott még frissibe. Addig még nem érzed, hogy annyira beléd lett az a kés úgy szúrva, megforgatva, még nem fáj annyira, sokkal egyszerűbb ott kezelni, és elmondani őszintén. Ezért bátorítani kell, higgyétek el egymás, hogy legyetek kommunikatívak. Beszéljetek. Beszéljetek egymásnak a sérelmekről, a határokról, stb. A harmadik dolog a támadó módszerben a szemrehányósdi. A másiknak a hibáztatása. Mindig te vagy a hibás, ez természetes. Tehát abszolút te vagy a hibás, nem veszed észre. Ezért is te vagy a hibás. Igen. Mert én jól csinálom. Tehát én vagyok az idősebb keresztény. És sokkal régebben megtértem, mint te. Te nem voltál itt, nem voltál ott, ezt se hallottad, azt se hallottad. Tehát egyszerűen te vagy a hibás. A te családodban ez se volt, az se volt. Nem volt neked mintád se. Te vagy a hibás. Az a helyzet, hogy ez se vezet nagyon jó dologra, az a szemrehányósdi. A következő ilyen letámadós dolog az a kritizálós. Hibakereső. Ott ezek a kulcs szavak, hogy mindig, meg sose. Aztán ez, hogyha még vegyül egy kis cinizmussal és gúnnyal, az mar. Nagyon nehezen tudnak azok gyógyulni. Erre nagyon oda kell figyelni. A manipuláló csendes módszerek, a hizelgés. Önző egyéni érdekek céloknak az eléréséért. Tehát sok mindent hízelgéssel el lehet érni. Vásárlástól, új ruháig, ne akadjon ki, hogy későn értem, nem cseréltem ki a villanykörtét, de csak azért hízelgek, hogy ne legyen belőle feszültség. Szintén nem jó, mert aláássa az őszinteséget, a nyíltságot és az átláthatóságot.
Van ugye a mentegetőző, a szenvedő, ez fáj, az fáj, ha valóban szeretnél engem, akkor ezt csinálnád, azt csinálnád, ismerő, a visszahúzódós. Meg van ez az önostorozós, hogy tényleg annyira rosszul csinálom a dolgokat, már megint berúgtam, mert sokkal jobb lenne neked más valakivel élni, én csak kereszt vagyok a te számodra, és tudom, ha én már nem leszek, akkor neked sokkal könnyebb lesz, majd találsz magadnak egy sokkal jobbat. Ezek manipulálások. Manipulálások. És komoly sebeket tudnak okozni ezek. Bármilyen módszerrel is győzünk, akár ilyen letámadós, akár ilyen manipulálósa, akkor az mind a két fél számára vereség és kudarc. Egy konfliktus kezelésébe azt kell elérnünk, hogy valódi békesség, megértés, mind a kettőnkben egy valódi krisztusi válás, krisztusi formálódás, egy krisztusi változás jöjjön létre. Ott mindig valami szeretetbe való megerősödés fog történni. Valami jónak a megerősítése, valami bátorító, valami annak az erősítésére, hogy de jó, hogy te vagy az én házastársam. Mert ezt nem mondtad, nem tudta volna megmondani nekem így senki. Valahogy úgy tudtad megmondani, hogy ezt képes vagyok kijavítani veled. Képes vagyok melletted ebbe változni. Amikor egy konfliktusnak a végére úgy tudunk pontot tenni, hogy nagyobb a harmónia, szorosabb a közösség, erősebb az elkötelezettség, nagyobb a békesség és a szeretet, mint előtte volt, akkor azt mondom, hogy megérte. Akkor jó volt. Jó volt a konfliktus? Nem, a kezelése. Jó volt. És Isten ezeket használja. Tudod, ha fiúkként élünk, Isten fiaiként élünk, akkor az Atya ezeket a helyzeteket, a konfliktusokat fogja arra használni, hogy az ő természete és az ő szeretete bennünk egyre inkább megnyilvánuljon. És az a helyzet, hogy az Atya olyan, hogy ha valamibe változtatott, akkor ő nem hagyja abba a munkáját, hanem megy a következő oldalra. Láttatok már gyémántot? Sok szép csiszolt oldala van. És te vagy ilyen részben csiszolt. Nem dörzsölt, az más. Részben csiszolt gyémánt, mert vannak oldalak, amelyek már remekül, csodálatosan ki vannak csiszolva, és vannak oldalak, amelyek még munkálás alatt vannak. És amikor az egyik oldal azt mondja az Atya, ez fantasztikus, tökéletes, akkor ő nem rakja ki a kirakatba, ezt csodáljátok, hanem mit csinál? Fordít rajta egyet, és jön a következő oldal. De sose lesz ennek vége. De majd igen, amikor Isten lesz minden mindenben, amikor majd szemtől szembe, színről színre látjuk, akkor vége lesz a csiszolódásnak. De amikor az Atya, mint fiát kézbe vesz, és akkor az egyiknek vége van, ő jó Atya, akkor mindig hagy egy kicsit örülni ebbe. Adj egy kis sikerélmény, és utána fordít egyet, és jön a következő. És akkor most ne bosszankodj ezzel, hanem legyél ezért hálás, hogy Uram, fantasztikus! Nem is gondoltam, hogy ilyen sokoldalúvá teszel engem. Mert az elején úgy tűnt, hogy minden van gömbölyű, és van. Nincs csak egy oldalam. Egy oldalam, fantasztikusan jó vagyok. És akkor utána viszont az Úr egyre több oldalt mutatott meg, és kezdett el lecsiszolni. Az Atya, amikor egy új oldalba belekezd, ő azért kezd bele, mert ő tudja, hogy ezt az oldalt is tökéletesre fogja, krisztusivá fogja csinálni. És amikor vannak konfliktusok, akkor az első dolog legyen benned az egy döntés ott legbelül. Uram, én döntök. És segíts meg, hogy ebből a konfliktusból, amit bennem el akarsz végezni, azt végezd el. Változni akarok.
Nem muszáj ezt kimondanod hangosan, mert az úgy nehéz. Az már egy haladó változat, az az advance, amikor ezt már ki is tudod mondani, de még az se baj, ha ezt nem mondod ki, csak ott a szívedben megfogalmazod. De fogalmazd meg, Uram, ebből a konfliktusból is tanulni akarok, segíts meg. Segíts meg, meg akarok térni, és megtérek abból, amiből kell. Változni akarok. Amen. Tudod, sokszor az a probléma, hogy nincs probléma megoldó konfliktus kezelés. Mert győzni akarunk, nem megoldani, nem békességre jutni, hanem az igazunkat nyilvánvalóvá tenni, és bebizonyítani, hogy nekem van igazam. Többeteknek elmondtam, főleg amikor bemerítkezésről beszélünk, hogy amikor én megtértem, én egy olyan közegbe tértem meg, és töltekeztem be Szent Szellemmel, amikor még Magyarországon nem nagyon voltak evangéliumi gyülekezetek, és amikor megtértem, ott abban a közegben nem kérte senki, hogy merítkezzek be. És akkor utána találkoztam egy testvérnővel, másokkal is, akik mondták, hogy merítkezzek be, és akkor hát már olvastam egy-két éve a Bibliát, és volt egy lány, aki Szombathelytől Budapestig együtt utaztam vele, gyors vonaton, de úgyis 3,5 óra volt, egy vagon, vagy hogy hívják, fülkébe. És ő próbált engem győzködni, hogy be kell merítkezni. Én meg bebizonyítottam neki, hogy én nekem miért nem kell bemerítkeznem, mert engem gyerekkorban már megkeresztelte. Addig, hogy ő sírva szállt le Budapesten a déli pályaudvaron. Mert érvekkel én sarokba szorítottam és meggyőztem, mert ismertem azért sok mindenbe a Bibliát. Sírva szállt le. De tudod, engem Isten az alatt a 3,5 óra alatt győzött meg, hogy be kell merítkezzen. De élveztem akkor még, hogy megrikadtam. Az óemberem azt még nem hagyta ki. De utána aznap fölhívtam, és mondtam neki, hogy tudod, nem voltam hiába való az a több óra. Ez alatt a néhány óra alatt győzött meg engem Isten, hogy meg kell tennem. És ezt megköszöntem neki. De az a helyzet, hogy sok konfliktusba úgy megy bele az ember, hogy na, bebizonyítom, hogy igazam van. Vesztettél. 100%. Nincs igazad. És nincs igazam. A konfliktus nem azért van, hogy valakinek igaza legyen, hanem azért van, hogy Istennek az igazsága Krisztusban nyilvánvalóvá legyen. Rajtad keresztül is, meg rajtam keresztül is. Az az igazság pedig csak hitáltal van. Nem az én cselekedetem, meg nem a te cselekedeted által, hanem csak a megtérés és a kegyelem elfogadása és a megigazulásba való beleállás és hitben megállás miatt van. Nem megy másképp. És amikor erre valahogy a felek úgy ráéreznek, akkor működni fog a megoldás. Amikor elkezdünk vitatkozni, érted azon, hogy így van, úgy van, nem így van, nem úgy van, akkor már bolondságot csinálunk. Akkor most ne védekezzek? Hát jobb, ha nem. Tudom, hogy jönnek nekem is testvérek, hogy de most erre te most nem akarsz semmit se reagálni? Mondom, nem. De most akkor ezzel, most akkor azt ismerjük el, hogy neki van igaza? Mondom, nem erről van szó. De nincs értelme. Pláne, hogyha most nyíltan, nyilvánosan el akarsz, ő pont ezt várja, provokál, hogy fölvedd a kesztyűt. Nem veszem föl. Föladja az ígyszert, hogy lecsap. Nem csapom le. Ha belemegyek azzal az eszközzel, amire ő kihív, vesztettem. Még akkor is, hogyha beütöm neki. Vesztettem. Mert egy testi módon nem a Krisztusit hozta ki belőlem. Istennek meg az a célja, hogy a Krisztusi jöjjön ki belőled, és képes vagy rá. És Isten ki tudja hozni belőled.
És ha azt akarjuk, hogy a házasságunk, házasságaink királyságbeli kapcsolatok, szövetségi házasságok legyenek, akkor egyszerűen a konfrontációk elemei ott kell legyenek bennek a házasságokba. Nem szabad a szőnyeg alá söpörni azokat, és egyszerűen őszintének, direktnek, egyenesnek, becsületesnek kell lenni ezekben a konfrontálásokban. De soha nem szabad elfelejtkezni, hogy szövetségben vagyok, a szeretet soha nem múlik el. Atya, amit elkezdett változtató munkát, az be fogja fejezni, ő benne is, és bennem is, és szükségem van megtérése, hogy változzak. Tudod, minél közelebb álló valaki hozzád, annál inkább tudja Isten használni, hogy változtasson téged. Ezt még egyszer elmondom. Minél közelebb áll valaki hozzád, annál inkább tudja használni Isten abba, hogy változtasson téged. És az a helyzet, hogy legtöbbször emlékeztek, Efezusi levél úgy kezdődik, 1-3 talán, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Tehát az ő szeretete az, ami képes változtatni. A hozzám legközelebb álló, ha feszültség és konfliktus is van, kell legyenek bennek a házasságokban, nem szabad a szőnyeg alá söpörni azokat, és egyszerűen őszintének, direktnek, egyenesnek, becsületesnek kell lenni ezekben a konfrontálásokban, de soha nem szabad elfelejtkezni, hogy szövetségben vagyok, a szeretet soha nem múlik el. Atya, amit elkezdett változtató munkát, az be fogja fejezni, ő benne is, és bennem is, és szükségem van megtérése, hogy változzak. Tudod, minél közelebb álló valaki hozzád, annál inkább tudja Isten használni, hogy változtasson téged. Ezt még egyszer elmondom. Minél közelebb áll valaki hozzád, annál inkább tudja használni Isten abba, hogy változtasson téged. És az a helyzet, hogy legtöbbször emlékeztek, Efezusi levél úgy kezdődik, 1-3 talán, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Tehát az ő szeretete az, ami képes változtatni. A hozzám legközelebb álló, ha feszültség és konfliktus is van,

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: A következő percekben a házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: Egy rendkívül hálás téma esett rám, az pedig a konfliktus kezelés. Nem is tudom, hogy mi. Konfliktus kezelés a házasságban, ez a témánk. Tehát ugye a udvarlás, holdfény, rózsacsokor, séta a tengerparton, kéz a kézben, csiripelnek a madarak,

hozzád, annál inkább tudja Isten használni, hogy változtasson téged. Ezt még egyszer elmondom. Minél közelebb áll valaki hozzád, annál inkább tudja használni Isten abba, hogy változtasson téged. És az a helyzet, hogy legtöbbször emlékeztek, Efezusi levél úgy kezdődik, 1-3 talán, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Tehát az ő szeretete az, ami képes változtatni. A hozzám legközelebb álló, ha feszültség és konfliktus is van közöttünk, mégis alkalmas arra, és a legalkalmasabb arra, hogy Isten változtasson. Nehéz ezt akkor, amikor éppen egy konfliktusban benne vagy, elképzelni, hogy ó, Uram, most a te szeretetedet rajta keresztül akarod gyakorolni felém? Ez nem túlzás? Nem vicc? Jól meggondoltad? Tudom, hogy ezt úgy néha nehéz elképzelni, de jó megbarátkozni ezzel a gondolattal. De az a helyzet, hogy nehéz magadat keresztre feszítened. Ehhez Isten használnia kell valakit. És erre legalkalmasabb a házastárs. Látom, hogy fölvillanyozódtatok egyből. Kiment az álom a szemetekből, evéd utáni testpecség, punnyoság egyből elmen, végre kalapács, szög. De az a helyzet, hogy minden nap föl kell venni a keresztet, és Isten bizony a hozzám legközelebb állókat használja. A kereszted az nem az anyósod. A kereszted az nem is a apósod. Meg elmondom, hogy nem is a férjed vagy a feleséged. Hanem a testi természet az, amit meg kell feszíteni. Mert az óember az meghalt már a bemerítkezéskor. A testi természetet viszont minden nap oda kell. És ebbe bizony azt vettem észre, hogy sokszor segítségre van szükségünk. És Isten a házastársat remekül tudja ebbe használni. Legyél ezért hálás a te házastársadért. Nagyon jól tudja kezelni a kalapácsot és a szöget. Tudod, amikor egy házasság nem jó, az ok legtöbbször az, hogy nem bántak el a helyreállítandó dolgokkal. Vagy a szőnyeg alá söpörték, vagy nem foglalkoztak vele. Mert kényelmesebb volt nem beszélni a kínosabb dolgokról. Kényelmesebb, hidd el! Ezért voltam úgy, és voltunk úgy a házasságkötés előtt, azt mondtam a Katina, az a helyzet, hogy kevés időnk van. Egy évig voltunk csak egyesek, mondtam, hogy nagyon kevés idő. Minden nap vitatkoztunk, minden nap megvolt, hogy melyik témát végig beszéltük. Nem volt egyik, de azért mindig összejött. De tényleg végigbeszéltünk minden témát. Mondtam, hogy nem szabad, hogy meglepődjél. Mert így is lesz még, mondom, még bőven meglepetésre ok, neked is, meg nekem is. Mondom, tisztázunk minél több mindent. Hogy ne legyél zsákba macska, ne legyek zsákba macska a számodra. Tudjad, amikor kipakolsz a házasságkötés masniát, leveszed ajándékmasnit, hogy mi van pakliba. Mondom, ezt jó megbeszélni előre, és akkor végig beszéltünk, amit csak lehet. És fontos az, hogy merjek azzal tisztában lenni, hogy nem a gyengeségnek a jele az, hogyha beismerem, hogy igazad van. Nem olyan könnyű ezt beismerni, tudom, de igazad van. Nem kell hozzátenni az előzőt. De
nem a gyengeségnek a jele,

0: az, hogyha megtérsz. Nem csak a házastárs előtt, még a gyerek előtt is. Nem tesz téged kisebbé, hidd el, a gyerek előtt se. A gyerek szemébe se. Amikor képes vagyok megalázkodni, és azt mondom, hogy nézd, az a helyzet, hogy indulatos voltam. Ezt hülyén mondtam, nem így kellett volna. És bocsáss meg. Satöbbi. Muszáj megtenni a gyerekeddel kapcsolatban is, mert ezáltal tanulja meg ő ezt. Ez mintát adok. Ez nem azt jelenti, hogy most direkt hibázok, hogy utána direkt mintát tudjak adni a bocsánatkéréssel. Az a helyzet, hogy ez direkt nélkül is megy. Tehát, hogy zsigerből. De azt akarja Isten, hogy úgy menjen, úgy direkt nélkül, zsigerből a korrekció is, az önkorrekció. A megbánás, megalázkodás, bocsánatkérés. Ebben meg kell tanulni nagyon gyorsan megalázkodni, és nagyon gyorsan bocsánatot kérni. Az emberek szeretik ezt elhúzni. Jézus nagyon világosan mondta, hogy a nap le ne menjen. Pont, pont, pont, pont. Nem az erőtlenségnek, a gyengeségnek a jele az, hogyha beismerem, hogy hibáztam, és korrigálnom kell, és megtérek belőle. Ez pontosan az erőnek. Annak az erőnek, hogy képes vagyok valamihez szabni magamat, ami abszolút, a Krisztushoz, Isten igazságához. Képes vagyok oda szabni magam. És ami kilóg, azt a szabó ollóval levágom. Ne engedjük, hogy a büszkeség az egyszerűen ne engedje meg nekünk a korrekciót, a bocsánatkérést, a megalázkodást. Higgyétek el, hogy a helyreigazítások és a magunk korrigálása a kapcsolatot egy magasabb szintre viszik. De hát, Uram, te látod, és nagyon jól látod, ő sokkal nagyobb mértékben hibázott. Ez lehet. Lehet. De ha én kész vagyok, és képes vagyok elismerni, és beismerni, és fölvállalni az én részemet, de nem teszem hozzá gyakorlatba, de bocsáss meg, tényleg ezért, meg azért, ne haragudjál is, akarok ebbe vállalni, de tudod, te sokkal inkább hibás vagy. Mert hogyha nem csináltad volna, akkor én nem csináltam volna így, és ha nem csináltam volna, most nem kellene most bocsánatot kérni, és az egész veszekedése lenne. Ezt már jobb, ha nem teszed hozzá, mert akkor már az egész oda van. Megmondom őszintén, hogy a Katitól sokat tanultam abban, hogy akkor is, amikor az a helyzet, hogy egy-egy konfliktusban volt, hogy sokkal nagyobb mértékben ingerjesztettem, de ő elismerte az ő részét. Tudod, mit eredményezett ez bennem? Nem az, hogy na mégis én nekem van igazam. Nem ezt eredményezte, hanem azt eredményezte, hogy én is bocsánatot kértem, mert láttam, hogy hát elengedte a kötél végét, ha húzom, hanyat tese. Egyből én is elengedtem, és akkor rájöttem, hogy hát tényleg ez a legjobb bocsánatot kérni. És mi, hogy bocsánatot kértem, rájöttem, hogy az enyém nagyobb volt. Higgyétek el, hogy nem butaság megalázkodni, még akkor se, hogyha úgy érzed, hogy a másik többel vétkezett. Jobban jársz, hasznosabb. Néhány jó tanács végére. Ne felejtsd el, amikor meghalsz, akkor is maradnak még megoldatlan dolgok az életedben. És elintézetlen dolgok. Ne akar mindent megoldani. Nekem ez egy komoly kihívás. Aki meg akar mindent oldani, annak komoly kihívás. De ez jó, ha tisztában vagy azzal, ha meghalsz, akkor is lesznek megoldatlan dolgok. Másik dolog, becsukod a szemed, jó erősen, egyre többször, és elképzeled, nem vagy tökéletes. Ezt többször megcsinálod, akkor el is fogod hinni. Előbb-utóbb. Nevetséges ez, de hidd el, hogy a konfliktus kezeléséhez ez nagyon fontos, hogy beivódjon. Nem vagyok tökéletes. Kati jegyzete. Harmadik dolog, hogy fontos, ne szakíts félbe a másikat, hagyd, hogy végigmondja a mondani valóját. Tehát például, amikor mi is hárman együtt vagyunk, és mind a hármunk tele van élményekkel, és akkor mondaná, hol ez, hol az, hol amaz. Látom, hogy van, aki érzékenyebben kezeli ezt, hogy nem tudja végigmondani. Van, aki kevésbé, mert vesz egy levegőt, és legközelebbi másik levegővételénél folytatja. De az a helyzet, erre oda kell figyelni. Ez sokat segít a konfliktusok kezelésében. Hagyd, hogy végigmondja, és hallgass. Nem csak hallgass, hanem hallgass meg. Még egy dolog, becsukod a szemed, és elképzeled, hogy a másik okosabb, mint te. Csak így gondolj bele. Lehet, hogy ebben a helyzetben egy nagyobb bölcsessége van. Képzeld ezt el. És nem olyan butaságot mondok ám, higgyétek el, mert Krisztus értelme, bölcsessége bennünk van. És ha abban a helyzetből ő meg tudja ragadni a szelleme által a krisztusi bölcsessége, igaz a dolog. Igaz a dolog. Tudod, amikor megvan egy eltökélés abba, és ezt konfliktusok előtt kell elkötelezni erre magunkat, Uram, adj ahhoz kegyelmet, én leszek az első, aki a konfliktusokba kezdeményezni fogja a megoldást. Uram, segíts meg ebbe, én leszek az első, aki kinyújtja először a kezét a békülésre. Ezt nem akkor kell eltökélni, amikor veszekszünk. Ezt akkor kell eltökélni, amikor holdfény, rózsacsokor, és még sajtból van. Ez egy nagyon fontos. Még egy dolog egy konfliktusnál. Amikor benne vagyunk egy konfliktusban, én nem tudom, hogy ti hogy voltatok, de amikor benne van az emberben, ez rendkívül fontos. Ez nagyon fontos. Tehát ezt nem lehet ezt kikerülni. Akkor egy picit álljunk meg, és akkor gondold végig, egy év múlva mennyit fog ez számítani? Ez a kérdés. Egy év múlva mennyit fog ez az egész számítani? Nem vagyok benne biztos, hogy fog. Van, aki úgy éli le az egész életét, hogy egy ilyen alarm gomb meg van nyomva, és állandóan egy ilyen feszült vészhelyzet helyzetben. De az élet az nem egy vészhelyzet. Benne vagyunk egy szellemi konfliktusba, de mégis az Úrnak, a fenségesnek a szárnyai alatt egy oltalomban vagyunk. Egy békességben. Benne kell lenned a szombatban, ami nem csak hét napból egy, hanem azt mondja, hogy megvan a hívőknek a szombatja, a Krisztusban, a megigazulás által. Egyszerűen van egy békességem, egy olyan közösségem, amiben meg kell, hogy nyugodjak, az agyam is. A gondolataim is. Le kell, hogy álljon. Próbáltad már, hogy ne pörögjön? Nem. Bolhából elefántot. Ugye fordítva sokkal könnyebb. Elefántból bolhá. Elaprítod. Sok kis bolhát lehet csinálni, csak legfeljebb nem ugrál. De bolhából figyeld meg, van, aki mégis képes rá. És bizonyos helyzetekben föl kell tenni magadnak a kérdést, csak ott legbelül, ez bolha vagy elefánt? Ha elefánt, akkor vigyázz a porcelánboltba. Ha bol, akkor meg ne csináljunk belőle elefántot. Vagyis az ütközeteket meg kell válogatni bölcsen, ez azt jelenti, miért? Nem érdemes minden piszlisári ügybe csörtézni. Nem érdemes. De vannak, amiben fontos. Van, amiben fontos, hogy végére járjatok, mert hogyha nem jártok a végére, akkor nem lesz harmónia és békesség. Lehet ez a hit területe, lehet ez az Urral való közösség, hogyan szolgáljuk az Urat, a céljaink, az elhívásunk, gyereknevelés, a szexualitás területe, bármely, az anyagiak kezelésének a területe. Vannak olyan területek, hogyha nem beszéled meg őszintén és nyíltan, akkor az robbanni fog. De vannak olyan dolgok, nincs értelme. Most így álljon örök, ami vagy így. Körülbelül 9,5 fok a különbség. De nem így, de úgy, de... És meg is magyarázni, hogy miért úgy a jó. Lehet, de ezért nem érdemes csörtézni. Ez egy nagy elefánt, bolhából. Azt el kell nyomni. Van olyan, hogy van az embernek negatív hangulata. Tudok-e tudatosan arra gondolni, hogy most befolyás alatt vagyok? Például. Én egy nemes családból származom. Ebbe a családba, ha hazamentünk, a családba, akkor ott mindig panaszkodás, sopánkodás, stb. Volt. Depresszió. És már megtérésem előtt elhatároztam, én nem akarok úgy élni. Miután megtértem és hazamentem, minden alkalommal rendszeresen imádkoztam, ha hazamentem. Ha a feleségemmel hazamegyünk, előtte is, utána is imádkozunk. Ha az ő családjában ott is vannak sajátosságok, megyünk, bizonyos dolgokért rendszeresen imádkozunk. Egyszer-egyszer előfordult, hogy nem. Előtte. Vagy utána. Az feszültséget okozott. Komoly feszültséget okozott. De olyankor tudatosíthattam, vagy tuk, hogy befolyás alatt lehetek. Vajon, amikor rossz kedved van, idegesebben jössz haza munkából, stb. Konfliktus van, tudatosítom-e azt, hogy nem érdemes ebbe a helyzetbe belemennem csörtébe. Nem érdemes. Hanem először azt az identitásomat helyre kell állítanom a Krisztusban is. Amikor a Krisztusban te megtalálod, hogy ki vagy, rájössz, hogy nincsen konfliktus helyzet. Nem a másikkal van a konfliktus helyzet. Körülményekkel, érzésekkel, stb. Most nem megyünk tovább, mert szeretném most befejezni. Az a helyzet, hogy még van egy csomó más dolog. Még egy azért elmondom. Becsukod a szemed. Persze neked lehet, hogy nem kell. Te nyitott szemmel is látsz. Becsukod a szemed, és látod, hogy boldog vagy ott, ahol vagy. Abba a helyzetbe. Mert Jézus nem azt mondta, hogy boldog ember az, akinek nincsenek konfliktusai házasságban. Mert azért gondolj bele, Péter ott volt vele, nem olvasom azt, hogy Péterrel ment, meg Jézussal ment az összes feleség. Voltak nők, föl vannak sorolva a Lukács evangéliumába, de ezek nincsenek. Meg hát nem mentek a gyerekek. Ezek nem egyedülálló emberek voltak, ezeknek volt családjuk, többnek. Otthon volt. És képzeld el, hogy 3,5 évig elmentek, fél évig elmentek Jézussal. Persze tudom, hogy sokszor elment a saját falujukba, ott is volt, meglátogatták, de azért komoly kihívás volt. Komoly kihívás volt minden tekintetben. És az, hogy csukd be a szemed, és lásd azt, hogy Uram, én ebbe a helyzetbe, bármilyen körülmények vesznek körül, konfliktusokba is kerülhetek, én ebben vagyok boldog. Mert boldog ember az, aki benned bízik. Boldog ember az, aki tud sírni. Boldog ember az, irgalmas. Boldog ember az, stb. Stb. Amen. Köszönöm szépen. Konfliktus kezelés. A szeretet soha nem fogy el. Mondd el velem, mennyei édesatyám. Köszönöm neked, hogy Jézus Krisztusban, az ő testében le lett rontva minden elválasztó fal. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy te benned, a te testedben ki lett végezve az ellenségeskedés. Megszűnt. És már most elkötelezem magam, akár egyedülálló vagy házas vagyok, elkötelezem magam, hogy szövetségben gondolkodok, te benned akarom megoldani, és szeretetben, amely soha nem múlik el, és hálás vagyok neked, hogy ezeken keresztül a hosszú tűrést fejlesztett ki, formálott ki bennem, hogy az ígéreteidet elnyerjem, és a Krisztus látszódjon, és a Krisztus nyilvánuljon meg belőlem. Szeretlek, Uram, hogy ezt a munkát soha nem hagytad abba, és amíg nem fejezed be...
1: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 5. része, melyben Nemes Pál tanított.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a béketlenség.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a Békesség házának az oszlopairól szól. A Békesség házai, hogy miről is szólnak, amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait kettesével, és azt mondta, hogy menjetek el minden faluba, városba, és menjetek be egy házba, és ha ott befogadnak benneteket, akkor maradjatok ott, és onnan szóljátok Isten királyságának az örömhírét, onnan induljatok ki, amikor gyógyítotok, amikor szabadítotok, amikor beszéltek hitet, reménységet az embereknek, maradjatok ott azon a helyen. Na, ez a Békesség háza, ami befogadja nem csak Isten királyságának az üzenetét, hanem az ezen üzenetet hordó, vivő Isten küldöttjeit. A Békesség háza az, ahonnan Istennek a királysága, mint egy hídfőállásról tudja terjeszteni és tovább terjedni az ő, Isten az ő szabadításait, az üdvösséget, gyógyulásokat. Egyszerűen Isten királyságának az alap elveit. Volt egy látása Franznak jó néhány évvel ezelőtt, és igazából így is indult a Blast, hogy Európába minden településen legalább egy békességháza épüljön föl. Így egy cél az is, hogy Magyarországon is minden, nem csak minden városban, hanem minden faluban, minden településen legyenek békességházai. Olyan otthonok, ahol Isten királyságának az alapelvei tudnak érvényesülni, ahol az emberek menedéket tudnak kapni, föl tudnak épülni, helyre tudnak állni, Istennek a szabadítását meg tudják tapasztalni, mert tudja az az otthon, illetve az otthonnak a lakói, tudják, hogy hogyan lehet Istennek a természet fölötti erejét megragadni, behúzni, és belevinni, beleadni emberek életébe, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten királysága terjesztése számára. Na, ezek a békesség házai, és ugye a négy fő alappillére, az első kettő az elmúlt modulon volt szó, első kettőről a házasság, és a másik pedig a gyereknevelés, és a harmadik, negyedik lába pedig a kapcsolatok és a pénzügyek. Úgyhogy ez a hétvége most a kapcsolatokról és a pénzügyekről szó, és az előző modullal az összekötő kapocs, amiről beszélt a Steve is, hogy a gyermekségről, Isten gyermekségből eljussunk a férfiúságig, egy felelős korig, amikor tudunk uralkodni már, mint királyok, és tudunk, mi volt a hatodik? Ez az a Darkóra néztem pedig, és az ősz eszembe jutott csak. Az a nyugdíjaskor. Halleluja. Tehát a kapcsolatok. Ez igazából csak bevezetés a kapcsolatokba. Bevezetés az Isten királysága szerinti, vagy más módon az Atya szíve szerinti kapcsolatokba. Én erről fogok beszélni ma. És holnap lesz ez részletezve. Barátságok, meg egyéb különböző szintű kapcsolatokról. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy Istennek a

királysága, vagyis az, amire elhívott bennünket az Úr, az kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem tudjuk megélni az elhívásunkat csak a kapcsolatokban. Nem tudom megtalálni az elhívásomat, nem tudod megélni azt, amire Isten kigondolt, eltervezett, nem tudod megtalálni a benned levő ajándékokat csak a kapcsolatokban. Egyik kedvenc Biblia versem, mint ismeritek többen, a Példabeszédek könyvében, hogy ahogy a víz megmutatja az embernek az arcát, ahogy a pataknak a víze megmutatja az ember arcát, úgy az egyik ember szíve megmutatja a másikét. Vagyis az emberi kapcsolatokban tudod megtalálni, fölismerni azt, hogy igazából ki is vagy, milyen ajándékok vannak benned, mert egy dolog az Úrral való kapcsolat, de az Úrral való kapcsolat, hogyha nem kapcsolódik emberekhez közben, vagy mellette valaki, akkor a realitásoktól nagyon könnyen elszakadhat. És az Úrral való kapcsolat mellett elengedhetetlen és szükséges a testvérekkel, barátokkal, szövetséges kapcsolatokba, hogy benne éljek, mert ezeken keresztül kapok olyan visszajelzéseket, hogy igazából mi az én pályám Krisztus testébe, mik azok a kapcsolódások, amelyeken keresztül meg tudom futni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, az elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt. Az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe és a keresztény élet stílusunkba is az elszigetelődöttség és az elmagányosodottság. Istennek pedig az eleve való célja is az volt, amikor azt olvassuk, emlékeztek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, amikor ezt a Biblia verset olvassuk, akkor általában csak a házasságra gondolunk. Akkor csak arra gondolunk, hogy Ádám egyedül van, és kellett hozzá egy nő, Éva. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem nem jó az embernek egyedül lenni, ez minden egyes társas kapcsolatra vonatkozik. Ez igaz a nőre is. Mert nem azt mondta pusztán, hogy nem jó a férfinak egyedül, hanem nem jó az embernek egyedül. Ugyanúgy nem jó a nőnek sem egyedül, mint a férfinak sem jó egyedül, és itt én úgy hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen szexuális hiányból vagy szükségből fakadó dolgokra mutat rá Isten, hanem arra teremtett, arra formált, arra alakított, azért hozott létre bennünket, hogy kapcsolatokban éljünk, kapcsolatokban létezzünk, kapcsolatokban éljük meg az elhívásunk teljességét. Ha belegondolsz, nem való az embernek az egyedül lét. Amikor én még általános iskolás előtt voltam, óvodás, azért nem mondom óvodán, mert sose jártam óvodába. Sokszor játszottam, amikor elvégeztem a otthoni munkákat, amikor nem látta senki, olyanokat játszottam, ami az én világképem szerint Isten szolgálata. Tehát, mit tudom, én volt úgy, hogy papot játszottam,
Mert meg katolikus családban nevelkedtem. Volt úgy, hogy mint Assisi Ferenc, mert hát láttam tőle egy filmet, hát beszéltem meg, a hangyákot összeterelgettem, és mondtam nekik Istennek a szeretetét, meg a verebeket, stb. Erről beszéltem, de tudtam, hogy én nem akarok pap lenni, ezt akkor is tudtam, és tudtam, hogy én nekem gyerekeim lesznek, tudtam azt, hogy lesz feleségem, mert tudtam, a szívemben benne volt, hogy én nem magányos, sosem leszek magányos. Ezt tudtam. Óvodás koromban totál biztos voltam benne. Ha visszanézek az életemre, sose voltam magányos. És Isten, tudod, vannak ezek a régi, vadnyugati filmek, cowboy filmek, ez a magányos, vadnyugati harcos, utána a modern emberek, a magányos igazságszolgáltató, igazságosztó, harcos, Rambók, stb. De az a helyzet, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Isten úgy alkotott meg férfit is, nőt is, hogy arra van képességed, hogy kapcsolatokban élj. Arra van alapvető vágyod, szomjúságod és éhséged, hogy kapcsolatokban teljesedj ki. Ez természetesen elsősorban Istennel való kapcsolatra vonatkozik, de ez igaz az emberekkel való kapcsolatban is. Amikor szolgálsz emberek felé, mint pásztorként szolgálsz, vagy akármilyen más módon szolgálsz, akkor azt veszed észre, hogy amíg házasság nélkül vannak az emberek, addig arról ábrándoznak, hogy egy kapcsolat majd képes minden hiányt betölteni az életükbe. Aztán, amikor szolgálsz tovább, mint pásztor, vagy akár hogyan, a házasok felé, mert szolgálsz a házasok felé is, akkor azt veszed észre, hogy sok csalódás van, mert az ábrándok nem váltak valóra. Mert az a helyzet, hogy képtelen az a drága betölteni a szükségeidet. Képtelen az a fantasztikus, csodálatos teremtmény betölteni a szükségeidet. Legalábbis mindet. Nem tudja. Bár nagyszerű a házastársad, mégis vannak olyan szükségeid, amit nem tud egy házastárs sem betölteni. Én olvastam egy könyvet a John Ortbergtől, legalábbis egy részét, nem olvastam végig. Ő a végén van egy ilyen összefoglaló, ott pedig az van, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Tehát amíg te a tökéletességet várod el a másiktól, az azt jelzi, hogy te felületes kapcsolatokat élsz meg. Mert egy idő után, amikor egy szintnél tovább mész bárkivel való kapcsolatba, aki nem Isten, az rájössz, hogy ő nem a tökéletes. Ez biztos. Van, akivel hamarabb rá tudsz jönni, tehát bátorítalak így a velem való kapcsolatba, és lehet, hogy velem hamarabb följön ez a megvilágosodás. Amikor ez följön valakibe, akkor egyből kétfajta döntés jön, választási lehetőség jön, hogy mindenkit ott hagysz, vagy ott akarsz hagyni, és egy döntést hozol, hogy nem akarod magadat kiszolgáltatni. És elszigetelődött, magányos életet akarsz élni. Én szeretném most kifejezetten fölhívni minden jelenlevőnek, és azok minden ismerősének, és az ismerőseik ismerőseinek a figyelmét, hogy ez zsákutca. Olyan korban élünk, hogy ez korszellem. Korszellem a szingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy
Talán két-három ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni. Hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsinór, neki annyi. Egy darabig él, amíg az a hátizsák, meg a tartályok éltetik, stb. Aztán neki annyi. Sok keresztény is úgy van, hogy eljár összejövetelekre, és ezeket az oxigén tartályokat és az éltető készülékeket betölti, föltölti, és akkor kész, lebeg tovább. De Isten rakott rád, nem is egy csomó köteléket, amivel észrevétlenül azt veszed, azon találod magad, hogy már nem is lebegsz, ott vagy a földön, pedig nem akartál benne lenni. Benne vagy X-nek, Y-nak, Z-nek az életébe, benne vagy problémáknak a közepébe. Miért vagyok itt? Olyan jól éreztem én magasságban, szellemben, az Úrral való közösségben magamat. Sose voltál még így, természetesen. Ez az egyik választásod, hogy elmenekülsz. A másik választásod, amikor rádöbbensz, hogy nincsen tökéletes ember. A másik pedig az, hogy döntesz tudatosan, igen, barátságokat és kapcsolatokat választok nem tökéletes emberekkel. Ilyen emberekkel fogom leélni az életemet. És miközben ezt csinálom, én magam is változok. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni. Az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Mert láttam ezeket az embereket, ahogy csinálták. És tudod, amikor elkezdesz olyan embereket nézni közelről az életüket, akik szeretik, rajonganak az Úrért, egyszerűen szenvedélyesen betölti az életüket az, hogy imádják az Urat. Lehet, hogy előtte meg se fordult az agyamba, hogy lehet ilyet. Én nem tudom, hogy ti hogy lettetek keresztények, amikor én megtértem, én nem voltam az a szenvedélyes imádkozó. Finoman fogalmazva. És egyből ilyen ifjúsági konferenciákra hívtak el barátok, és az volt, hogy a szabad időben is fölmentek a padlásra imádkozni. Mikor le lehetett volna menni a Balatonra,
és stb. Ezek meg mentek föl imádkozni, és hát persze az összes ismerősöm fölment imádkozni, hát most hova menjek én is? Hát én is fölmentem imádkozni. És roppant unalmas volt számomra az elején. De hogy, ahogy láttam, be volt csukva a szemük. Érted? Órákon keresztül, meg profétáltok, meg... És akkor néztem, hogy mit csinálnak. És valahogy belém jött egy vágy. Belém jött egy szenvedés. Elkezdtem én is néhány nap után, elkezdtem szenvedélyesen imádkozni. Azon kaptam magam, hogy a hét második felén meg se fordul a fejembe, hogy a fürdőgatyát fölvegyem. Mert mikor vége volt az ebédnek, egyből már mentünk föl imádkozni, és órákig imádkoztunk. A kapcsolatoknak óriási ereje van, hogy mit kapsz, mit veszel át azoktól, akikhez kapcsolódsz. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy kikkel kapcsolódunk, neked, mint apának, mint anyának felelősséged van, hogy kikhez engedett kapcsolódni a gyerekeidet. Nekem, mint gyülekezet vezetőnek felelősségem. És Isten félelmem. És azt tudom mondani, egy feladatom, hogy oda nézek, hogy kikkel kapcsolódnak az emberek. Hú, erre nem volt olyan nagy lelkesedés. De az a helyzet, hogy azért számomra fontos, mert nem mindegy, hogy kikhez kapcsolódnak. Számodra sem mindegy, hogy kihez kapcsolódik a fiad vagy a lányod. Persze, hogyha azt mondod, hogy dehogy nem, hát ő bölcs és okos, és el tudja dönteni. No, akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiúk, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni, ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem láttunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójel van. Akkor már valamire oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol. Mikor a kapcsolatokról beszéltünk, talán egy másfél évvel ezelőtt, akkor elhangzott egy olyan mondat, ami bennem nagyon megmaradt. A kapcsolatok nem azt jelenti csak, hogy akkor nem kapcsolódhatnak a gyerekeink, vagy nem kapcsolódhatunk mi, nem keresztényekhez. Dehogy nem, muszáj kapcsolódnunk, hát úgy tudnak megtérni. Sőt, lehetnek, és jó, hogyha vannak barátok is. De azokban a kapcsolatokban egyáltalán nem ugyanúgy működnek a dolgok, mint egy ugyanolyan értékrenddel bíró személy életébe, ugyanolyan prioritásokat megélő személy életébe, aki az én szövetséges társam, barátom vagy házastársam. Vele ugyanazok az értékrendek. Egy világban élő emberrel, akivel egy baráti kapcsolatot élek, csak egy irányú lehet. Mert neki nem Isten, és nem Istennek a királyság, a királyi uralma az elsődleges. Ezért nem engedem, hogy én változzak hozzá, én térjek meg hozzá. Nem azért, mert olyan kevés vagyok, meg olyan fölfúvalkodott vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló van bennem. Ő él bennem, és azt akarja, hogy ő megismerje Istent, aki bennem él. Neki kell ehhez változni. Akármilyen szoros kapcsolatot él meg valaki, bár barátság, munkatársi, szövetségi, házastársi kapcsolat,
A barátság sem lehet ürügy arra, hogy elnézem a másik, a társam életébe a bűnt. Vagy az Isten fele való engedetlenséget. Vagy a fele való szembemenést. Nem lehet ürügy az, hogy most szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást, de János apostol azt mondta az ő levelébe, hogy az szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. Amen. Tudod, emlékszel, amikor Dávid vétkezett, akkor odaadta a papírt, a levelet Uriásnak, amiben a saját halálos ítélete volt vázolva. Az odaadta olvasatlanul, mert megbízott Dávidba, odaadta Joábnak. Joáb a hadvezére volt Dávidnak, de nem volt barátja. Ha barátja lett volna, egyből fölvette volna a mobilját, és azt mondta, Dávid, hát kapjál már a fejet, ezt nem csinálhatod. Ebből meg kell térni, ez gyilkosság. De ő nem volt a barátja, neki érdekkapcsolata volt vele. Úgy került a pozícióba is, érdekből. A barátságok, a kapcsolatok, mindig nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a középpontban mi van. A középpontban ki van. Ki van a centrumban? Isten van a centrumban? Isten van a középpontban? Az Atya, Jézus Krisztus az ő karaktere, személyisége, a Szent Szellem vezetése, kijelentése, ajándékai. Például jó gondold meg, a házasságkötés előtt, hogyha nem tudsz azzal a leendő házastársaddal ezekről, az Atyáról, a Fiúról, Szent Szellemről, ezeknek a dolgairól, megnyilvánulásairól, ajándékairól, vezetéseiről, kijelentéseiről nem tudsz beszélgetni, akkor ne gondold, hogy főhúzod a gyűrűt, kimondod az igent, és attól a pillanattól kezdve úgy magától megy. Nem. Számomra egy kulcs kérdés volt, hogy olyan embert vegyek el feleségül, akinek van kijelentése, van látása, aki az Úrról, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és akivel mikor beszélek, akkor inspiráljon, hogy belőlem is kijöjjenek ezek. És én is tudjak olyan dolgokat adni, ami belőle is több dolgot hoz ki. Ez fontos. De ezért imádkozni kell. Ne azért imádkozz csak, hogy megjöjjön a fehér lovon a herceg, hanem, hogy milyen legyen. És ne a külsejére gondolsz, az hosszú, szőkehajú, kékszemű, lágy férfi, mint amit a Steve mondott, a Zeffirelli film volt az, vagy melyik Jézus film. A lényeg az, hogy a kapcsolatainkban az első Isten és Isten királysága legyen. Amen. Ebben meg tudunk állapodni. A kapcsolatok tudnak segíteni abban, hogy ki tudjunk jönni a tökéletlenségeinkből. Nem tudom, hogy melyiktek vette azt észre. Lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy fölismerés volt, hogy könnyebben észrevettem a tökéletlenségeket másokba. De segített ez nekem abba, hogy rájöjjek, hogy valószínű ők is így vannak velem. De segítenek a kapcsolatok, hogy kijöjjünk ezekből. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 9-12, ismerős. Ezeket a verseket is leginkább ugye a férjek és a feleségekre szoktuk házasságkötésekkor, meg stb. Egyes oktatáskor használni, de nem csak arra vonatkozik. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Nem azt mondja, hogy egy fiúnak, meg egy lánynak. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha megnézed azt a héber szót, ott nem csak egy ilyen 8,5 órás munkavégzésről van szó, hanem harcokról, gyötrődések, nyomások, ezekről van szó. Tehát
jutalmuk van, amikor együtt gyötrődnek, együtt kínlódnak, együtt vannak nyomás alatt. Ezeknek fantasztikus gyümölcsei vannak. Miért? Mert ha az egyik közben el is esik, az fölemeli akkor a másik a társat. Aki pedig csak egyedül van, mint a magányos farkas, ha elesik, nincsen, aki fölemelje őt. Ha együtt fekszenek is ketten, persze ezt gondolod, hát ma akkor csak férfi feleség le. Ha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig milyen módon melegedhetik meg? Mondott, hogy erre találták ki az elektromos párnát. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el. Tehát figyeld meg, ezek a beszédek arról szólnak, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, és arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Miért? Mert független attól, hogy mennyire vagyok erős, vagy nem erős, ha van melletted egy hűséges, úrba bízó ember, egy barát, akkor megsokszorozódik a te erőd. És ez akkor jön ki, amikor próbába vagy. Ez akkor látszik meg, amikor szükségben vagy. Amikor harcok vesznek körül. Akkor jössz rá, hogy a pokol kapui se tudnak diadalmat venni rajtunk. A héten most minden este imádós, dicsőítős összejövetelek voltak, profétáltunk, áldottunk, és fantasztikus dolog. Néhány nap alatt konkrét embereknek az életében láttunk változásokat. Így van? Nem mondom el, hogy miket. De ez azt jelenti, hogy vannak kulcsok, amiket az Úr az eklézsia kezébe adott, hogy tanuljunk meg vele bánni, hogy kinyissunk dolgokat. Vagy van olyan, amit be kell zárni. Van olyan, amit meg kell kötni, van, amit meg kell oldani. De rájövünk egy idő után, hogy ahhoz, hogy nagyobb dolgokat meg tudjunk nyitni, vagy be tudjunk zárni, meg tudjunk oldani, vagy meg tudjunk kötni, nem vagyok elég egyedül. Kimondom ugyanazok a szavakat, és nem történik meg. De amikor testületileg csináljuk meg, és ehhez szükségesek a kapcsolatok. Mert nem csak arról van szó, hogy most sokan mondjuk, hanem arról van szó, hogy úgy mondjuk sokan, hogy a te szíved meg az én szívem egybe van kötve. A te szíved meg a melletted levő szíve ugyanúgy egybe van köttetve. És amikor egy szívvel, egy akarattal kimondunk, oldunk, kötünk, akkor utána a szemeinkkel látjuk, hogy az igaz, és valóságos, és működik. Kapcsolatok ezért vannak. Ha egyedül vagy, akkor legyőzhető vagy. Nem igazak ám azok a nagy kalandfilmek, amikor az egész 2,5 órás filmet, ami persze 25 évet végigölel a történetbe, végigharcolja legalább 3 hadsereggel szembe, sok 10 000 emberrel, mindenki fölött győz, persze néha kicsit elfárad, néha már éppen csak utolsókat tudja kinyújtani a kardért, de aztán végül mégiscsak győz. Tehát ezek el kell felejteni. Nincs ilyen. Ez úgy működik, hogyha testületileg csináljuk. Ez úgy működik, ha nem egyedül akarod megcsinálni. Ez úgy működik, hogy Krisztus testeként csinálom. És benne vagyok a testbe, és kapcsolódok. Nem fog legyőzni az ellenfél. Nem fog legyőzni se a bűn, se az átok, se a félelem, a betegség, se a nyomor. Nem tud legyőzni téged, de ehhez szükséges a megfelelő kapcsolatok. Isten királyságába, amikor élünk, úgy tudunk élni, hogy erről van egy kijelentés. Először is az atyával való kapcsolatról. De Isten királyi uralmáról is szükséges, hogy legyen kijelentésünk. Hogy vajon valamilyen módon lássuk. Izajás próféta mondja, látsz széles királyságot. A királyt ékességében látják a te szemeid. Tehát az azt jelenti, hogy
A kérdés, Isten királysága milyen széles bennem? Isten királysága mennyire tudott kiszélesedni, kitárulni, kitágulni Istennek a uralma a szemeimbe, a szívembe? Ez azért kérdés, mert ahogy a kapcsolatai tágulnak, úgy tágul Isten királyságáról és királyi uralmáról is a kép. Ahogy kijelentéseket kapok az emberekkel való kapcsolatokról, ahogy kijelentéseket kapok a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szülőimmel, testvéreimmel, szolgáló társakkal, szolgálati ajándékokkal, a gyülekezetbe a többi emberekkel, más gyülekezetekkel, más gyülekezet vezetőivel, más városba, más országba levő gyülekezetekkel való kapcsolatokról. És azokat el tudom helyezni, mint Krisztus testébe, Isten kijelentett igazsága szerint. Az azt jelenti, hogy elkezd tágulni a szívem, a lelkem, a szellemem, és elkezdek szélesebb királyságot látni. És rájövök, hogy sokkal nagyobb. Sokkal szélesebb, sokkal hatalmasabb, mint amit valaha gondoltam. Most, amit gondolok, amit tudok, amit ismerek, ami kijelentetett számomra Isten királyságáról, tudom, hogy 5-10 év múlva ennél sokkal szélesebb lesz. Mert nem csak úgy értem az Izajás 9:6-7-et, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége, hogy az egyre több ember fölött, ez is igaz, vagy egyre több területen, ez is igaz, de úgy is értem és hiszem, hogy én bennem egyre több területet vesz birtokba, egyre inkább kiszélesedik, egyre jobban tud használni téged, egyre jobban tudsz a királyságnak a törvényszerűségei szerint mozogni, a szellemi törvényeket fölismerve, emberek építésére, gyógyítására, bátorítására lenni. Ehhez pedig szükségesek a kapcsolatok. Hogy a kapcsolatokban fölismerjem, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a terve. 1 János 1, 1-től 3-ig ismeritek azokat a verseket, amiket ott János, ahogy elkezdi a levelét, azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk az élet beszédéről, ez az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, ami az atyánál volt, de megjelent nekünk, amit hallottunk, láttunk, hirdetjük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az atyával, fiával, Jézus Krisztussal. Melyikötök tudná azt evangelizáláskor nagy bátorsággal hirdetni? Azért jöttünk, hogy közösségetek legyen velünk. János ezt írta. Tehát micsoda identitása volt a Krisztusban? Micsoda identitása volt az atyával való kapcsolatban? Azért jöttem, azért írom le ezeket, azért prédikálok, hogy közösségetek legyen velem. De ő elmondja, hogy azért írom le ezeket, hogy közösségetek legyen velem, az a közösség, ami nekem van az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő tudta, hogy neki olyan közössége van az atyával, tudta, hogy olyan közössége van a fiúval, Jézus Krisztussal, tudta, hogy olyan közössége van Szent Szellemmel, ami bármelyik ember életébe bejön, meg fogja változtatni az életüket. És azt mondta, hogy ezt akarom, hogy legyen közösségetek velem. Ehhez meg kell nyílni, figyel, nem csak ilyen spirituális módon, ilyen szellemi módon Isten fele, hanem meg kellett nyílni János felé. Meg kellett nyílni az emberek szívének János felé. És bizony, ez így van a hétköznapokban is. Nagyon sok keresztény azért nem tudja átélni az Istennel való kapcsolatnak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát nagyobb módon, mert nem nyílik meg a szív a másik ember a testvére felé.
Ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz, hogy szorosságban vagytok. A szívetekbe. Nem férünk bele. Arra kérlek, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy beleférjünk. És azt mondja Pál, amikor bele fogunk férni, Istenből fog belétek több férni. Az ő természetéből fog az Atya többet megosztani tudni veletek. Jézus Krisztusnak a karakteréből több minden fog belém férni, hogyha többetek belém fér. Érdekes dolog ez. De Isten a saját képmását teremtett bennünket, azért működik így. Ilyen. 2 Korintus 13-ban a 14-es vers azt írja, 2 Korintus 13, a 10, mondjuk maradjunk a 13-asnál. Van, amelyik verzióban van 14-es is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát itt a közösségről beszél. Amikor a gyerekeiddel foglalkozol, akkor azért tanítatod, azért neveled többek között, hogy sikeres legyen. De nem az iskolai sikerek fogják sikeressé tenni. Nem a tanulmányi eredmények, a megszerzett diploma minősége, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem a kapcsolatai teszik őt sikeressé, vagy sikertelenné. A nyelvtanulás nem azért gyömöszöljük, mert hogyha van egy nyelvvizsga, akkor x ponttal több van a fölvételin, vagy akkor x forinttal többet kapsz a munkahelyeden, mert egy átsorolás másik kategóriába esel. Ez is igaz, de nem ezért kell tanulni, hanem a nyelvtudás miért szükséges? A kapcsolatokhoz. Az a helyzet, hogy a mi generációnk itt, ebbe az országba, és tudom, hogy a többség, akkor már nem ez a generáció, de az a helyzet, hogy a mi generációnk az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul. De nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, irákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumban jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle, és utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovénul. Steve is megtanult szlovénul, meg még mit tudom én, hogy hol. Tehát német, meg az Úr tudja. De az a helyzet, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar az nem világnyelv. Még. Szóval a gyerekeket meg kell tanítani a kapcsolódási képességet, kifejleszteni bennük, meg kell tanítani őket, hogyan kapcsolódjanak, hogyan vegyenek föl, hogyan építsenek kapcsolatokat, hogyan alakítsanak kapcsolatokat. Mire figyeljenek oda a kapcsolatokba. Ez igaz a természetes gyerekeknél is, de igaz a szellemieknél is. Ha házi csoportot vezetsz, gyülekezetet vezetsz,
Egyszerűen meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan kezdjenek kapcsolatokat, hogyan indítsanak, hogyan alakítsanak, formáljanak. Egy-egy kapcsolatban mire figyeljenek oda? Nem jó, amikor csak az egyik fél dominál, amikor két emberről van szó. Nem jó, amikor az egyik akarja csak változtatni a másikat. Az nem jó. A házasságkötésünk elején leginkább én akartam meggyúrni a Katit. Halleluja. De túlélte, azt mondja. Dicsőség az Úrnak. Tudod, sokkal fontosabb a kapcsolódási képesség és kapcsolattartási, kapcsolatkiépítési képesség egy embernél, mint az, hogy milyen IQ-ja van, milyen értelmi képességei vannak. Sokkal fontosabb a sikerhez. Akkor lesz sikeres, hogyha a kapcsolataiba átéli, hogy tud adni, és tud kapni, tud elfogadni. A gyülekezetünkben is látom azt, hogy vannak emberek, akik nehéz, hogy elfogadjanak. Ezt meg kell tanulnunk. Mert sokszor, hogy elfogadjak dolgot, alázat, meg kell alázkodnom. Miért? Mert azzal elismerem, hogy az nincs meg nekem. Az hiányzik. De ettől én nem vagyok alacsonyabb rendű. Egyszerűen csak elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. De attól még, hogy elismerem, hogy nem vagyok tökéletes, hidd el, hogy nem csinálsz semmi rosszat. Egyszerűen csak a realitás érzéke növekszik az embernek. 1 Péter 1.22 az egyik legmarkánsabb biblia vers ezzel a témában itt a bevezetésnél. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Figyeld, a kapcsolatokhoz a kulcs a szívnek az állapota. Tehát, hogy most az van benned, hogy szeretnéd megnyitni egy barátnak a szívét, akkor a kulcs ehhez a te szíved. A te szíved. Ha tartós, jó, építő, számodra bátorító, vigasztaló, szeretett csatorna kapcsolatokra, azért mondom így, mert oda-vissza, kapcsolatokra vágysz, akkor egyszerűen a szívembe be kell, hogy húzzam azt a szeretetet, aminek sosincs vége. Lehetséges ez? Igen. Mert azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, és itt az emberbaráti, a fileó szeretet, a Philadelphia szeretetről van szó. És erre a szívemet az igazság iránt való engedelmességben tisztítja meg a Szent Szellem. És hogyha elkezd megtisztulni a lelkem, elkezd megtisztulni a pszichém, a gondolataim, az érzéseim, az akaratom. Nem akarom, nem akarom. Na hát ebből kell az igazság iránt való engedelmességben megtisztulni, hogy akarom, akarom, Uram, azt, amit te akarsz, akarom. Egymás tiszta szívből buzgón szeresétek. Itt viszont már az agapaó van, vagyis az a szeretet, ami, mit mond Isten, hogy mikor múlik el? Soha. Ma van 24-e, Szent Iván. Éj. Ugye régen ilyenkor volt a napi egyenlőség. Régen, évszázadokkal ezelőtt, június 24-e volt a leghosszabb nap.
a földtengelyének a ferdesége is változik, meg stb. Stb. És most már a leghosszabb nap, jelen pillanatban 21-e. De ezért maradt azért a Szent Ivánéi tűzugrás, meg a varázslások, stb. Stb. Miért csinálják ezeket? Leginkább a kapcsolatokért. A kapcsolatokért vesznek igénybe nagyon sok varázslást. Szerelmi dolgok, házassági, jegyességi, párválasztási dolgok, mind a kapcsolatokért. Ha megnézitek a mágiákat, fehér, fekete mágiákat, legtöbb célja a kapcsolatok. És Isten, nézd meg, amiért eljött, a célja az, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. A názereti Jézus és a Krisztus azért jött emberként el, hogy a közösséget, a kapcsolatot helyreállítsa. Itt az van, hogy először az igazság. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe. Nem működik másképp. Második lépés a lélek megtisztítása. Ez a megszentelődés. Harmadik lépés az őszinte szeretet. És figyeld meg a kapcsolatokba, hogyha nem akar bármelyik fél az igazságnak alá engednie magát, nem akarja az engedést az igazságnak. Most miért abból az öreg könyvből akarod nekem megmondani, hogy mit csinálja? Hát, hozok én neked újabbat is. De az a helyzet, nem tudok jobbat. Mert Isten az, aki formát alakított, tehát ő tervezte el. És ahogy elkezdek engedni az igazságnak, egyszerűen a lelkem készé válik arra, hogy képes leszek szeretni tiszta szívből. Készé válok arra, hogy befogadjam Istennek az agapeó szeretetét, ami már sosem múlik el. Az agape szeretetnek a forrása az maga Isten, mert ő maga az az agape szeretet. És amikor egyre több időt tölt el az ember vele, egyre inkább vele érsz, vele jársz, akkor azt veszed észre, hogy ezt érzed is. Mert van úgy, hogy nem érzed az agape szeretetet se. És akkor azt mondod, hogy hát már nem szeretem. De én szeretem, mert az sosem múlik el. Megkérdeztetem minden egyes házasságkötéskor, mind a két felet, hogy szabad akaratból, tiszta szívből, szerelemből szereti-e. Addig nem adom össze, még nem mondja ki. Ha kimondja, akkor emlékeztetni fogom mindig. Ez a szeretet sosem múlik el. Nem múlik el. Úgyhogy amikor csapkodja az ajtót, megkiabál, meg elválok, meg mit tudom én mit mond, akkor is miért az a szeretet ezt mondatja veled? Nem szeretem már. Mondom, ilyen nincs, hát az sosem múlik el. Én nem érzem. Hát azt nem mondta a Biblia, hogy te minden percbe fogod érezni, de azt mondta, hogy sosem múlik el. És olyan kapcsolatokban élünk, amiben az agape szeretetet is meg tudjuk élni. Sőt, ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, az emberbaráti fileó szeretetet is képesek vagyunk átadni egymásnak, és el is tudjuk fogadni a másiktól. Én emlékszem, hogy megtérés után is én olyan közösségbe tértem meg, ahol hát két puszival puszilkodva megöleltük egymást. Aztán néhány év múlva egy olyan közösségbe keveredtem egy másik városba, költöztünk, mentem el, ahol hát nem volt meg ez az ölelkezés, meg a puszilkodás sem. Most is oda kell figyelni, mert ha X közösségbe levővel találkozom, akkor figyelni kell,
Mert hogyha férfit akarsz megpuszilni, akkor gáz van. Akkor úgy néznek rád, hogy te nem vagy. Mert abban a közösségben a férfi csak a nőt, a nő meg csak a férfit puszilgatja. Vagy puszilja meg szeretet csókjával, tisztaságban. De van olyan közösség, amikor a pásztor testvérnek a feleségét akartam, elfelejtkeztem. Hát eltolt a pásztor onnan. Ott volt a Kati is, látta. Pedig a szívem az Úr látta, hogy tiszta volt meg. Ott viszont komoly problémád lehet, hogyha te, mint férfi, valamelyik nőt akarod szent csókkal köszönteni. Az nem működik. Nálunk lehet ezt is, azt is. De tudjátok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szívedben mi van. Képzeld el, hogy érezte magát Jézus, amikor Júdás megcsókolta. Vajon amikor téged testvér megcsókolt, mindig tiszta volt előtted, hogy mekkora szeretet árad belőle? Vagy mindig teljes őszinte szeretet közlési szándékkal, tisztasággal, bátorító, vigasztaló, fölemelő szándékkal ölelted meg, és köszöntötted a testvért? Dicsőség az Úrnak, hogyha igen. De ettől függetlenül az agape szeretet, az ott van benned. És ha egy tisztaságra, az igazságnak való engedelmességen keresztül megtisztul a lélek, a psziché, megtisztul az élet, akkor azt veszed észre, hogy nem csak az agapé van benned, hanem az emberbaráti szeretet is kiárad. Tudjátok, az embernek Isten adott egy ajándékot, és az a fileó szeretet. Ez egy különleges dolog. Ami nincs meg az angyaloknál. Meg az állatoknál se. Az embereknél megvan. Olyan módon ki tudjuk fejezni a szeretetet, ami benned van az agapé a szellemedbe, amit a Róma 5-5 alapján Isten a Szent Szellem által beléd rak, beléd pumpál, beléd önt, beléd helyez. Hogy nem csak ilyen spirituális módon, faarccal, csak úgy kidiffundál belőled, hanem egy emberbaráti módon a másikat lelkileg és pszichikailag is fölüdítően, megbátorítóan, megvigasztalóan tud kijönni belőled. Lehet, hogy csak egy gesztus az arcodon keresztül. Isten ezért mondja és akarja, hogy éljünk olyan kapcsolatokban, hogy az igazságnak engedelmeskedve a szívünk, a lelkünk egy tisztaságban éljen, hogy tudja használni az ő agape szeretetét, hogy az emberbaráti kapcsolatokon keresztül áradhasson, és tudjunk bátorítani, vigasztalni. Tudjátok, én átéltem olyat, egy testvér kezet fogott velem. Nem valami nagy dologra gondoljatok. Kutyául éreztem akkor magam is. Úgy voltam, hogy minek vagyok itt. Nem mondott semmit, csak kezet fogott velem. De a kézfogásban egy bátorítás volt. Semmit nem mondott. Nem mondott, hogy ezt mondja az Úr. Nem ölelt át. Csak kezet fogott velem. De a kézfogásban benne volt Istennek a bátorítása. Benne volt Istennek a szeretete. Benne volt Istennek a vigasztalása. És azt mondtam, hogy érdemes. Uram, megyek tovább. Érdemes. És csak egy kézfogás volt. Hány embernek tudsz te olyan kézfogást adni, amin keresztül, mert az igazságnak való engedelmességre, odaszámba,
Megtisztul a szív, megtisztul a lélek. Ki tud a te kézfogásodon keresztül Istennek a szeretete áradni? Ki tud az emberbaráti szeretet úgy áradni, hogy az bátorítani fogja? Lehet, hogy egy szó, egy hang nélkül. Egy nagy kérdés. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba? Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja? Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta. Meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja. Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta. Meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr,

Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, akkor azt veszed észre, hogy a kapcsolataid tartósak lesznek. Ez nem föltétlenül azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog téged. De tartósan fognak kapcsolódni hozzád. Vagy így, vagy úgy. De tartós barátságokat is így fogsz tudni átélni. Olyan kiszámítható emberek és barátok vannak körülöttem, akikért nagyon hálás vagyok. Régóta, hosszú évek óta ismerem őket. És nem kell tudnom azt, hogy ide megy, oda megy, hova megy, kivel találkozik, mit mond, mert tudom, hogy ki ő. Mert az igazságnak való engedelmességbe együtt szántuk oda magunkat, hogy hadd tisztítson az Úr a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Átláthatóak vagyunk egymás számára. Kiszámítható. De a tiszta szívből való szeretetre egyszerűen az vezet el, hogy az önszeretet elhal. Az önszeretet csak úgy lárpurlár nem hal el. Azt valakinek meg kell ölnie. Az igazság képes erre. És ahogy alávetem magam az igazságnak, az igazság valami olyan fantasztikus csodát végezel, azt veszed észre magadba, hogy hogy létezik ez, Uram? Tegnap ezért még toporzékoltam. Ma már csak a fejemet verem a falba. Fantasztikus változások ezek. De hogy tovább engedelmeskedek az Úrnak, az ő beszédének, az igazságnak, ó, hát holnap fantasztikus. Már csak a tenyereimet csapom össze. Lehet, hogy még egy-két morgolódás kicsúszik, de hogy telik az idő, és az igazság egyre inkább uralmat vesz bennem, magam se értem, hogy csinálja ezt az Úr, de már se toporzékolás, se fejfalba verés, se ajtócsapkodás, se morgolódás. Istenem, mi történt velem? És akkor rájössz, hogy hát már élek többé nem én. Él benned a Krisztus. És rádöbbensz, hogy nem is olyan nehéz. Egyszerűen csak az igazságnak való engedelmességre kell odaszállni magunkat. És a többi úgy megy magától. Elkezdjük az igazságnak engedelmeskedő életet, és rájövünk, hogy nem is olyan csúnyák azok az emberek. Tudjátok, mint az a kisovodás kislány, 4 éves, mindig az apukája vitte el az óvodába autóval. Megbetegedett az apuka. És elvitte az édesanyja az autóba, és este lelkendezve rohan be. Apuka, képzeld el! Ma egy Bacska Jancsival se találkoztunk az uton. Mert az anyuka vezetett. Nem volt se Macska Jancsi, se Paprika Jancsi az útba. De észreveszed azt, hogy a testvérek milyen kedvesek tudnak lenni. Minél inkább engedelmeskedünk az igazságnak, annál több kedvességet találsz a testvérekbe. Azt mondja, hogy a szentekben, akik a földön élnek, azokban van a gyönyörűségem. Így van. Barátom, mennyire élettől elszakadt dolog. Szenté

0: avatjuk azt, aki legalább már 50 éve boldoggá lett avatva. Amikor már minden ember kihalt, aki személyesen ismerte. És akkor szent lehet. Vagy szobrot állítunk neki, miután megölték az apáink, eltelik néhány év, és utána teret nevezünk el róla, meg épületet, meg iskolát. Nem így van? Most nézz körbe, ott van, ki van melletted, mögötted, előtted. Én vagyok előtted. Nézz körbe, hogy kik vannak ott körülötted. Micsoda szeplőket, sömöröket, tyúkszemeket szellemértelemben látsz bennük? Mibe tudnád megkritizálni? Mivel tudnád jól megsérteni? Mivel tudnál neki fájdalmat okozni? Vajon ehhez kellene több erőfeszítés, vagy pedig ha azon gondolkoznék, mivel tudnám őt építeni? Mivel tudnám őt bátorítani? Mivel tudnám őt megvigasztalni? Mivel tudnék örömöt szerezni? Mivel tudnám kifejezni a szeretetemet feléje? És ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, azt veszed észre, hogy egyre inkább följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt vesszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mit csinálj. Hogy csinált, hogy az előbbre vigyen? Hogy csinált, hogy győzz? Hogy csinált, hogy legyőzd azt? Mert ehhez kell egy hit. Ehhez kell egy kijelentés. Ehhez kell valami, ami már benned van. Az igazságnak való engedelmességből. No, a kapcsolataink célja, és ezzel befejezem, micsoda, hogy eljussunk az elhívásunk teljességére. Amit az Atya kigondolt a Krisztusban rólad, az mind megteljesedjen. Nem fogunk most végigmenni, csak egy imán. De szeretném, hogyha valahogy belevésődne ezekbe a napokba mindegyikünk szívébe, hogy a kapcsolatok annyira fontosak, Isten számára az életembe és a te életedbe lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, mint te. A kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életedbe, mint te. Te magad. Mert rájössz, hogy a kapcsolatokba te magad vagy benne. A kapcsolatok határoznak meg téged. És amikor Isten azt mondja, hogy te fontos vagy számára, ő ezzel azt fejezi ki, hogy fontos számára, hogy milyenek a kapcsolataid. Fontos számára, hogy milyen kapcsolatokban élek, mert ezek a kapcsolatok határoznak meg engem. Ezért ossza meg magát velünk, mint atya, ezért osztja meg magát velünk, mint a király, a fiú, a Szent Szellem, hogy egyszerűen a kapcsolatokba fölismerjük, föltaláljuk magunkat, elkezdjük élvezni a kapcsolatokat élni, mert azt mondja, hogy ez vagy te, mert kapcsolatokra hívtalak, kapcsolatokra teremtettelek. Csak két dolgot, a szeretet, a hit, másoknak az mások fele való érdeklődés és értékelése, az elérhetőség mások számára, tiszteletadás mások számára, időt adni mások számára, és kommunikálni mások számára, másokkal. Ez a hét dolog, benne van mind. Erről majd holnap. Utána mondunk egy imát, és akkor a töltött káposzta is jöhet. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, Jézus Krisztus, lejöttél ide a földre, hogy engem belevezess a Teremtővel, az örökkévaló, mindenható Istennel, mint Atyával való kapcsolatba. Köszönöm neked, Uram, kapcsolatokra terveztél, kapcsolatokra teremtettél, kapcsolatokra készítettél el. És azt mondom, Uram, kész a szívem. Megfussam azt a pályát, hogy az igazságnak való engedelmességben megtisztuljon a lelkem. Készé váljak, hogy a te agape szereteted a Szent Szellem által tudjon működni, kifejeződni, áradni bárki felé. Nem akarok személyválogató lenni, hanem aki fele akarsz áradni, arra igent mondok, segíts meg ebben. Édesatyám, odaszánom magam az agapé szeretetre. Az igazságnak való engedelmességben, a lelkem megtisztulásában, az emberbaráti szeretetre. Oda szánom magam a hitre, hogy tudjak az emberek megjobbulásában, Krisztusivá válásában hinni. Oda szánom magam, hogy értékeljem a másikat, elérhetővé váljak mások számára, hogy tudjam tisztelni őket, hogy időt szakítsak másoknak, és kommunikáljak másokkal. Bontsd ezeket mind ki, és vezess bele azokba a kapcsolatokba, amelyeken keresztül azzá tudok válni, ami a te szívedben már vagyok.
1: Elhangzott Nemes Pál Kapcsolatok című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: confidence that we too can win the battle.
1: Mert ilyenkor bizalmam van abban, hogy igen, mi is meg tudjuk nyerni a
0: csatát.
1: És tudom, hogy Franz nagyon jól tud stratégiákat adni a háborúban.
0: So I want to focus at least some of my time with you on more of macro strategies, some broader principles.
1: Így az idő egy részét arra fordítanám, hogy a makro stratégiákról beszéljek, tehát egy ilyen szélesebb látókörben.
0: I thought I should talk to you about the topic of holy war.
1: És úgy éreztem, hogy beszélnem kell a szent háború témájáról.
0: You know that holy war was not invented by Islam.
1: Tudjátok, hogy a szent háborút nem az iszlám találta ki.
0: But our God invented holy war millennium before Muhammad ever walked the earth.
1: Hanem a mi Istenünk a szent háborút évezreddel azelőtt találta fel, mielőtt Muhammad egyáltalán megszületett
0: volna.
1: Lehet, hogy egy másik alkalommal beszélni fogok a harcos Istenről a Biblián keresztül.
0: Because you know the Bible tells us that the battle belongs to the Lord.
1: Mert tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a harc, a csata az Úré.
0: Our war, but it is God's.
1: Nem a mi harc, hanem az Istenünké.
0: So what I'll do this session though is I want to talk about walking in victory through the presence of God.
1: Így ebben a tanításban szeretnék arról beszélni, hogy győzelembe járjunk Isten beszédén keresztül. És beszélni fogok arról az árról, amit fizetnünk kell azért, hogy Isten jelenlétében lehessünk.
0: And I know some of you've heard a bit of our story. I'll tell you, Franz would like me to tell my story again.
1: És tudom, hogy néhányan már hallottátok a történetünket. Franz szeretné, hogyha ismét elmondanám.
0: But warfare is costly.
1: De a háborúzás sokba kerül.
0: We need to weigh the cost before we wage war.
1: És nekünk mérlegelnünk kell a költségeket, mielőtt háborúba kezdünk.
0: On a number of levels.
1: És ezt különböző szinteken kell végig gondolnunk.
0: And it's part of our preparation.
1: Ez a felkészülésünk része.
0: There's even a financial cost to war.
1: Még anyagi költsége is van a háborúnak.
0: In 2010, I heard three things from God that we are still in process of walking out.
1: 2010-ben három dolgot hallottam Istentől, ami még mindig folyamatban van a kialakulás.
0: I was sitting in a meeting with our network team.
1: A szolgálatunk, a hálózatunknak az embereivel voltunk egy megbeszélésen, és hallottam, hogy Isten azt mondta, hogy ízítsd be a kemencét.
0: Amass troops.
1: Gyűjtsd össze a csapatokat.
0: And build a war council.
1: És építs fel egy háborús tanácsot.
0: To fire up the furnace to me spoke about our 24/7 prayer.
1: A kemence beizzítása az az állandó ima.
0: It is the tabernacle of David.
1: Szól, ez Dávid sátora.
0: And it is that furnace where our weapons are forged.
1: És ez az a kemence, ahol megedződnek a fegyvereink.
0: In prayer and worship.
1: Imádságban és imádatban.
0: And I know that the tabernacle of David is not a new subject to you.
1: Tudom, hogy Dávid sátora nem egy új téma számotokra.
0: I've been in your meetings here and they've been an inspiration to us.
1: Voltam már itt alkalmakon,
0: I've been in your evening meetings
1: at this conference,
0: they've been an inspiration to us.
1: Volt számunkra is nagyon nagy hatással volt ránk, ugye az esti alkalmak.
0: Cheryl and I were in Hungary in May and we experienced the same kind of dynamic all over in different meetings in Hungary.
1: Mikor Cheryllel májusban Magyarországon voltunk, mindenhol ugyanazt a dinamikát tapasztaltuk.
0: And many of you are working towards the same thing that we're doing.
1: És nagyon sokan közületek ugyanazért a célért harcoltok mindig.
0: The command to amass or gather troops just simply means that we need to prepare the whole church for war.
1: A csapat gyűjtése, ez a parancs arról szól, hogy az egész gyülekezetet fel kell készíteni a harcra.
0: I'll talk about this later, but when a nation goes to war,
1: it's not just the special
0: forces that do the war.
1: Amikor egy nemzet harcba vonul, akkor nem csak a különleges erők harcolnak.
0: The whole church must become engaged in the war.
1: Hanem az egész gyülekezetnek részt kell vennie a harcban.
0: I believe that all Christians are called to be intercessors.
1: Én hiszem azt, hogy minden keresztény el lett hívva arra, hogy közben járó legyen.
0: We have specialists, but we need a whole army.
1: Persze vannak szakértőink, de egy egész

0: seregre van
1: and
0: szükségünk.
1: The model that we work from is that of David, where he gathered troops from many directions and formed them into an army.
0: És mi tulajdonképpen Dávid modellje alapján dolgozunk, aki különböző helyekről gyűjtött össze embereket, és így alakította ki a seregét.
1: The third thing that I heard God say was that I would, was to build a war council.
0: A harmadik dolog, amit hallottam Istentől, hogy hozzak létre egy
1: harcos
0: tanácsot. És én Pennsylvaniából pacifista oldalról jövök.
1: I am no longer pacifist theologically or anyway.
0: Már nem vagyok pacifista teológiailag vagy bármi egyéb módon.
1: But what I needed to do was to build a council that could guide the war.
0: De amit el kellett végeznem, hogy egy tanácsot felépítsek, akik
1: and
0: a háborút vezetik.
1: Apostles and prophets in particular must learn to work together in council to guide the war efforts.
0: És különösképpen az apostolok és proféták meg kell tanulják azt, hogy együtt működjenek a tanácsban, hogy együtt vezessék a háborút.
1: And as you know, David built a mighty a team of mighty men.
0: És mint tudjátok, Dávidnak volt egy serege harcosokból, nem egyedül harcolt.
1: I made the mistake of attempting a major battle alone a number of years ago.
0: Néhány évvel ezelőtt elkövettem azt a hibát, hogy megpróbáltam egyedül harcolni egy nehéz harcot. Nem megyek részletekbe, hogy mi történt, de azt el tudom mondani, hogy soha többet nem fogom ezt tenni.
1: I will still do this war, but I will do it with others.
0: Megharcolom ismét, meg újra megharcolnám ezt a harcot, de másokkal együtt.
1: It was a good lesson for me to learn.
0: Megalázó volt, de nagyon jó lecke volt számomra.
1: One of the things that can happen when we have revelation and we feel anointing for war.
0: Az egyik dolog, ami velünk történhet, mikor kijelentést kapunk, és ami történhet harc közben velünk.
1: We're tempted to jump out of our foxhole and to run into the battle.
0: Készek vagyunk arra, hogy a rókajukból kiugorjunk és egyenesen belefussunk a csatába.
1: But warfare requires a lot of preparation and a lot of careful thought before we attack.
0: De a háború előtt szükség van átgondolásra, tervekre, mielőtt még támadnánk.
1: So David's mighty men were skilled at war.
0: Szóval Dávidnak az erős serege képzett volt a harcban.
1: They knew how to use a wide variety of weapons.
0: Számos fegyvert tudtak használni.
1: They could have acted alone, but they chose to act together.
0: Harcolhattak volna egyedül is, de úgy döntöttek, hogy ők együtt harcolnak.
1: Even David was consultative in that he brought a team together and together they fought the war.
0: Még Dávid is tulajdonképpen tanácsos volt abban, hogy csapatot hozott össze és együtt harcoltak.
1: The Bible tells us by wise counsel plans are established.
0: A Biblia azt mondja nekünk, hogy a bölcs tanács által áll meg a nép.
1: That brings victory.
0: És ez győzelmet hoz.
1: So the men that David gathered, they knew how to keep rank.
0: Akiket Dávid összegyűjtött, rendet tudtak tartani.
1: David always inquired of the Lord before the battle as to whether the Lord would deliver the enemies into his hands.
0: Dávid a csata előtt mindig megkérdezte az Urat, hogy kezükbe adja-e az ellenséget.
1: But I believe perhaps the single most important aspect of David's warfare was that he valued the presence of God.
0: De én úgy gondolom, hogy Dávid csatáinak a legfontosabb tényezője az volt, hogy Isten jelenlétét minden értékelte.
1: That the presence of God was
0: és ezt Izrael történelmében látjuk, hogy Isten jelenléte volt a kulcs a győzelemhez.
1: They never had superior weapons.
0: Soha nem volt csúcs
1: technológiájuk.
0: A stratégiájuk sokszor nagyon egyszerű volt.
1: They were continually outnumbered in the number of forces.
0: Folyamatosan sokkal nagyobb létszámú
1: and yet they
0: volt
1: were regularly victorious.
0: Mégis rendszeresen győztesek
1: because
0: voltak.
1: God was in their midst.
0: Mert Isten közöttük volt.
1: So let me talk to you this morning about the ark of God, the presence of God.
0: Úgyhogy most szeretnék beszélni nektek Isten jelenlétéről,
1: a Fridládáról.
0: Én hiszem azt, hogy mikor Dávid elhozta Fridládát és felállította a sátorban, az a harci stratégiájának a része volt.
1: You know this, but in the last days it's prophesied that God will rebuild the tabernacle of David.
0: Ezt, de hogy meg lett profétálva, hogy az utolsó napokban az Úr felépíti Dávid sátorát.
1: The tabernacle has fallen.
0: Ez a sátor, ez
1: and he is now rebuilding it literally all over the world.
0: És az Úr ezt most újraépíti szó szerint az egész világon.
1: But we must remember the main reason that we're told that this tabernacle will be rebuilt.
0: De nem szabad elfeledkeznünk az okról, hogy miért épül fel Dávidnak a sátora.
1: And that is simply so the rest of mankind might seek the Lord.
0: Ez pedig egyszerűen annyi, hogy az emberiség többi része keresse
1: az Urat. The point of warfare is not that I personally win a battle.
0: Ezért számomra a harcnak a lényege nem az, hogy én személyesen megnyerjem a harcot.
1: But we are in a war that is God's.
0: Nem, egy olyan harcban vagyunk, ami Istené.
1: And the focus of the war is to plunder hell.
0: És a harc lényege az, hogy betörjünk a pokolba.
1: So evangelism, missions, the growth of the kingdom, the extension of the kingdom on the earth is all the focal point of the war.
0: A misszió, a királyság előre nyomulása a világon, ez a lényeg.
1: That's also the focal point of our Tabernacle of David meetings.
0: A Dávid sátorás alkalmaknak is ez a lényege.
1: The point must never be our wonderful worship.
0: Hát a középpontban soha nem a mi csodálatos imádatunk kell legyen.
1: But we do this in order that the rest of mankind might seek him.
0: Hanem ezt azért tesszük, hogy az emberiség többi része is az Urat keresse.
1: And one of the models that we work with is the Moravians in Herrnhut.
0: Az egyik minta, ami alapján dolgozunk, a Morva minta.
1: Out of an outpouring of the Holy Spirit came a 24/7 prayer movement.
0: A Szent Szellem kenete által egy állandó ima láncolat jött létre.
1: Then out of the 24/7 prayer movement arose a worldwide missions movement.
0: És az állandó ima mozgalomból egy missziós mozgalom jött
1: and
0: létre.
1: And they launched the modern missionary movement.
0: És elindították a modern misszionárius mozgalmat.
1: So we want to keep the aspect of plundering hell as central.
0: Tehát a középpontban kell maradjon az, hogy tulajdonképpen a poklot
1: szeretnénk
0: kirabolni. Nem rólunk kell szólnia,
1: even about our church,
0: vagy a gyülekezetünkről,
1: or our worship and music, it has to be about
0: a dicsőítésünk, a zenénk, hanem az, hogy betörjünk a pokolba.
1: And we must see our war as holy war, meaning that the battle belongs to the Lord.
0: És a háborút szent háborúnak kell tekintsük olyan szempontból, hogy az Úré a harc.
1: And it's about the extension of the kingdom.
0: És a királyság terjesztéséről szól.
1: And this is how David saw warfare and also the tabernacle of David.
0: Dávid is így látta a hadviselést és Dávid sátorát.
1: David himself was a mighty warrior.
0: Maga Dávid egy erős harcos volt.
1: But even as a king, his approach to war involved the importance of the presence of God.
0: De még királyként is úgy ment harcba, hogy tudta, milyen fontos Isten jelenléte.
1: Since the battle is the Lord's,
0: mivel a harc az Úré,
1: he kept God in the center of the war.
0: Ezért Isten ott tartotta a háború középpontjában.
1: So let's focus a bit on the tabernacle of David.
0: És akkor most egy kicsit összpontosítsunk Dávid sátorára.
1: The text that we work from is Psalms 132.
0: A 132. Zsoltárból dolgozunk.
1: In the first 8 verses.
0: Az első 8 vers.
1: This outlines David's heart to bring the presence of God
0: to Jerusalem. Dávid vágyát, szívének vágyát, hogy Isten jelenlétét Jeruzsálembe hozza.
1: It of course is the reason for his success as a king and the peace that they had and the extension that they had.
0: Természetesen ez volt az oka annak, hogy királyként
1: surely I will not enter my house nor lie in my bed.
0: Szóval nem megyek be sátoros házamba.
1: I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids
0: nem vágok fel hálónyoszójámba, nem bocsátok álmat szemeimre és pilláimra
1: számára.
0: Míg helyet nem találok az
1: Úrnak,
0: Jákob Istenének
1: hajlékban. Arise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength.
0: Rátaláltunk jár térségein. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához.
1: So the ark of God was called the ark of God's strength.
0: Tehát a frigyláda, Isten ládája tulajdonképpen Isten erejének a ládája volt.
1: So here's the king of Israel who was determined
0: to Izrael királya,
1: not rest until he brought this to
0: his resting place. Aki elhatározta, hogy nem nyugszik addig, amíg nem hozza el a ládát a nyugodalom helyére.
1: And he obviously God is worthy of all worship and prayer. Even outside of
0: az
1: war.
0: Nyilvánvaló, hogy Isten méltó a mi imádatunkra és dicséretünkre háborún kívül is. De ez az, ami a háborúban sikerre vezet.
1: The town where I live in Pennsylvania is called Ephratah, which is named after this place.
0: Ahol én élek Pennsylvániában, a kisvárost úgy hívják, hogy Ephrata, és ez után, a bibliai Ephrata után lett
1: elnevezve. We know that the Bible's not talking about us, but we like the fact that it has the same name.
0: Tudjuk, hogy a Biblia nem rólunk beszél, de tetszik az a tény, hogy ugyanaz a név.
1: So Franz asked me to share a little bit of the story of our house of prayer.
0: Franz megkért, hogy meséljek az imádságházáról, amit működtetünk.
1: We called it Gateway House of Prayer.
0: Ezt a kapu házának nevezzük.
1: I realize now that some things that we went through for over the last decade and a half have led us to where we are.
0: Én rájöttem arra, hogy ami az elmúlt egy-másfél évtizedben történt nálunk, az vezetett el oda, hogy megalakuljon
1: in
0: ez
1: our
0: a
1: region,
0: ház.
1: There were several attempts to establish 24/7 prayer and worship that had failed.
0: A környékünkön számos olyan próbálkozás volt az állandó ima létrehozására, ami nem sikerült.
1: In them a little bit.
0: Egy kicsit részt vettünk ezekben.
1: And when one had failed in 2005, I felt it was too important for us to let go.
0: És amikor 2005-ben ismét sikertelennek bizonyult az egyik próbálkozás, én úgy gondoltam, hogy túl fontos ez ahhoz, hogy csak úgy elengedjük. Emlékeztem egy profétai üzenetre, amit a gyülekezetünk számára mondott egy nemzetközileg elismert proféta. Ez a régióban levő
1: and
0: imáról szólt.
1: Approaching 24/7 prayer in a partnership.
0: És hogy partner kapcsolatban közelítsük meg ezt az állandó non-stop
1: imát. So I called our elders together at a retreat in the mountains.
0: Úgyhogy összehívtam a vezetőinket, elmentünk a hegyekbe.
1: And I got this prophet on the phone so he could actually explain what he saw and
0: we could hear
1: it. És
0: felhívtam ezt a prófétát telefonon, hogy ismét mondja el, hogy mit látott és magyarázza el, hogy ismét halljuk.
1: At that retreat, the elders realized that this was a stewardship that God had given to us.
0: Ezen az elvonuláson a vezetők rájöttek, hogy Isten ezt ideadta nekünk sápásság céljából. És ez nem csak számunkra vagy a gyülekezetünk számára lesz, hanem a területünk, a régiónkon belül sápálkodnunk kell vele. Így ezen az elvonuláson hoztunk néhány döntést az anyagiakkal
1: kapcsolatban.
0: És rájöttünk, hogy emberekre és anyagiakra is szükségünk van ahhoz, hogy mindez létrejöjjön.
1: And I'm saying some of these things so you understand some of the practical steps that we needed to take.
0: És azért mondom el ezeket, hogy megértsétek, milyen gyakorlati lépésekre volt szükség.
1: I felt like the Lord gave me a name of a young man in the region that I should call to lead it.
0: Úgy éreztem, hogy az Úr szólt hozzám, mondott egy nevet a környékünkről, hogy kit kérjek fel vezetőnek. Néhányan találkoztatok már vele, mert tavaly itt volt Jimmy.
1: And so I called him, and I saw my role as being similar to that of David.
0: Szóval felhívtam őt, és én úgy láttam a saját szerepemet, mint a Dávidéhoz hasonló.
1: David could not be in the tabernacle day and night.
0: Dávid nem maradhatott a sátorban éjjel-nappal.
1: He couldn't even organize it himself because he had other things to do.
0: Még csak nem is szervezhette meg saját maga, mert más dolga is volt.
1: But David and his team needed to ensure that it would be done.
0: De Dávid és a csapata biztosította azt, hogy mindez megtörténjen.
1: So I called Jimmy and I asked him if he would do that.
0: Úgyhogy felhívtam Jimmyt és megkérdeztem, hogy elvállalná-e. Igen, mondott.
1: He had been given a prophetic word in Texas over a decade before that he would move to Pennsylvania to help establish the house of prayer.
0: Texasban kapott egy profétai üzenetet, amiben azt mondták neki, hogy Pennsylvaniába fog költözni, hogy egy ima házat, ima hajlékot vezessen.
1: Of course, I didn't know about that, but that confirmed what we were hearing.
0: Akkor nem tudtam arról, de amikor elmondta, akkor ez egy bizonyság volt számomra.
1: So I felt like I was acting like David to invite Asaph to come and organize the prayer.
0: Úgy éreztem magam, mint Dávid, mikor Aszáfot hívta, hogy szervezze meg az imádságot.
1: So we began to gather musicians and intercessors
0: from a variety of churches. Zenészeket, közbenjárókat, különböző gyülekezetekből.
1: We invited a couple pastors who were not in our network to come and sit on a team that would birth the prayer center.
0: Meghívtunk néhány pásztort a csapatunkba, akik nem a szolgálatunkhoz tartoztak.
1: And we made a start with just one meeting a week, one evening.
0: Elkezdtük ezt
1: meeting each week.
0: Ezt az imádságot heti egy alkalommal.
1: And we began to build by adding other two-hour sets.
0: És elkezdtük felépíteni, úgyhogy még két dolgot hozzá.
1: The one meeting on Tuesdays became very strong.
0: A keddi alkalmak nagyon erőteljesek lettek.
1: And it began to grow because intercessors and worshipers love to be together.
0: A keddi alkalom elkezdett növekedni, mert a dicsőítők és közbenjárók szerettek együtt lenni.
1: And at one point in time, I issued a challenge to the board and the director.
0: És egyszer én mondtam a vezetőségnek, hogy így két hét alatt el fogjuk tudni érni a non-stop imát. Ezt ők úgy nehezen
1: vették,
0: de megmutattam nekik matematikailag, hogy ez könnyen kivitelezhető, és megtették.
1: Azt
0: tettük, hogy szétosztottuk a közbenjárókat egész hétre.
1: The Tuesday night meeting remained strong.
0: A keddi esti alkalmak továbbra is erőteljesek voltak.
1: But we reached 24/7 and we've been at 24/7 for 6 years.
0: De elértük a non-stop, tehát heti 7 nap 24 órában, ezt körülbelül 4 éve értük el.
1: So we started 6 years ago and then
0: 24/7
1: for 4 years, yes?
0: És 4 éve értük el azt, hogy non-stop állandóan menjen az imádat és a dicséret.
1: 4 years, yes. So Angie, who's sitting in the front row, is on staff with the House of Prayer.
0: Angie, aki itt ül elől, ő is része az
1: ima házának. And Jerry, who's with me, is one of the 5 on our war council.
0: Jerry a harcos tanács tagja.
1: And then I also Heather, who I think some of you met before, is working with the Gift International, which is a
0: Heather
1: ministry working
0: itt van velünk, aki a Gift International szolgálatban dolgozik, ami tulajdonképpen
1: so
0: a szegényeket segíti.
1: So we reached 24/7 in 2 hour sets.
0: Szóval elértük az állandó imádságot két csapatnál.
1: Some of those sets, particularly in the middle of the night, are covered only by two intercessors.
0: Yeah? Tehát sokszor az éjszaka közepén csak két közbenjáró van.
1: And it might just be a CD player and one or two or three intercessors.
0: És lehet, hogy csak egy CD lejátszó megy két-három közbenjáróval.
1: Other sets have a full worship team and many people to help.
0: A más csapatoknak pedig van teljes dicsőítő csapatuk és sok más ember.
1: One of the unique things about what we did is that we did this by partnering with other churches.
0: Az egyik egyedi dolog ebben az volt, hogy összefogtunk más gyülekezetekkel.
1: There are several models for how to build a house of prayer.
0: Számos minta van arra, hogy hogyan építsünk fel egy imahálózatot, egy imahajlékot.
1: One model operates like a monastery where people devote themselves to it fully all the time.
0: Az egyik minta úgy működik, mint egy kolostor, ahol az emberek a teljes idejüket oda szentelik.
1: I think that model's okay.
0: És szerintem ez egy jó minta.
1: But we chose to do a model where we wanted to staff the house of prayer with ordinary people that have jobs, children, local church responsibilities.
0: Hogy az ima hajlékot olyan emberekkel töltsük meg, akik hétköznapi emberek, családdal, gyerekekkel,
1: so many of them can only be in the house of prayer for their 2-hour set each week.
0: Így sokan csak az a kijelölt 2 órára tudnak ott lenni az imaházban. És természetesen van néhány ember, aki a teljes idejét oda szánta.
1: But again, the Moravian prayer meeting that lasted 100 years was carried on by ordinary Christians with families and jobs and local church responsibilities.
0: A Morva testvérek munkája is, ami körülbelül 100 évig zajlott, egyszerű hétköznapi emberekből
1: állt
0: össze, akiknek családjuk volt.
1: Target or responsibility of prayer.
0: De mindegyik kialakult csapatnak megvan a saját célja, hogy miért.
1: And we also use email that goes out to a larger group of intercessors.
0: És természetesen e-mailben szoktunk kommunikálni a nagyobb.
1: The sets and the emails cover the 7 gates of influence.
0: A 7 kulcs, a 7 befolyási pontot jelenti a helyi pásztorokért.
1: We are praying for our elections coming up in November.
0: A novemberi választásokért imádkozunk.
1: Many of the same things that you would pray for.
0: És sok olyan dologért, amiért ti is imádkoznátok.
1: But it's organized and systematic so that each set has a focus.
0: De ez meg van szervezve és rendszerezve, hogy minden csapatnak meglegyen egy
1: fókusza. We believe that the Tabernacle of David is a place where apostles and prophets can gather together around.
0: És tudjuk azt, hogy Dávid sátora az, ahol az apostolok és proféták összejöhetnek.
1: So the war council that we have pulled together is there's just 5 of us at the moment.
0: És így a harci tanácsban jelenleg
1: periodically to look at the larger strategies.
0: Időszakosan találkozunk, hogy átnézzük a nagyobb stratégiákat.
1: And then we issue some larger targets or objectives.
0: És olyankor megcélzünk nagyobb célokat vagy célpontokat.
1: Every set that's part of the 24/7 also addresses these larger things so that that actually becomes 24/7.
0: Minden csapat, aki részt vesz ebben a non-stop ima hálózatban, imádkozik ezekért a kitűzött célokért,
1: so
0: a harci tanács kitűzött
1: commands,
0: célokért. Szóval mind 3 parancson dolgozunk.
1: The furnace of the 24/7 has gone up. It's been ratcheted up in
0: kemencéjének a hőfokát feljebb húztuk, nőtt az ereje.
1: We're working on ways to gather intercessors and actually to equip every
0: keressük
1: Christian in the church.
0: Módját, hogy közbenjárókat gyűjtsünk össze, és hogy a gyülekezetnek minden tagját
1: búzdítsuk
0: arra, hogy részt vegyen ebben, mert én hiszem,
1: and
0: hogy az egész gyülekezet veszélység van. A harci tanács pedig csak azért van ott, hogy tanácsot adjon.
1: Let me list for you some of the reasons why I believe the other attempts at establishing this failed.
0: Szeretnék néhány okot felsorolni nektek, hogy miért nem sikerültek a korábbi próbálkozások.
1: And this is not exhaustive list, it's just a couple that I jotted down quickly.
0: Ez nem egy kimerítő lista, ez csak néhány gondolat, amit gyorsan leírtam.
1: The other attempts were led by zealous people, but they were not backed by any strong local churches.
0: A többi próbálkozásnál nagyon sok lelkes ember volt, de nem volt mögöttük helyi gyülekezet, aki támogassa őket.
1: I still believe that the local church
0: én továbbra is hiszem azt, hogy a helyi gyülekezetre van szüksége a világnak.
1: God uses local churches to win the lost, to disciple people.
0: Isten a helyi gyülekezeteket használja arra, hogy megtalálják az elveszetteket, hogy tanítványokat képezzenek és az egész világ felé kinyúljanak.
1: So our strategy from the beginning was to involve the pastors and the churches.
0: A mi stratégiánk már a kezdetektől az volt, hogy bevonjuk a pásztorokat és a gyülekezeteket.
1: We knew that much of the work in the house of prayer would be done by intercessors and worshipers.
0: Tudtuk azt, hogy az imaházban a legtöbb munkát közben járók és dicsőítés vezetők fogják elvégezni, de be kellett vonnunk a gyülekezet vezetőket ahhoz, hogy támogatni tudjanak.
1: I believe that many people attempting great things fail because they discount the local church.
0: Én úgy hiszem, hogy nagyon sok ember, aki nagy dolgot akar elérni, azért val kudarcot, mert nem vonja be a helyi gyülekezetet.
1: The local church can provide a base, it can provide resources and leadership for the Tabernacle of David.
0: A helyi gyülekezet egy alapot tud adni, és el tudja látni az ima hálózatot.
1: Another reason the earlier attempts have failed is that they had intercessors and worship leaders, but they did not have a strong apostolic leader.
0: A másik ok, amiért az előző próbálkozások kudarcot vallottak, szerintem az, hogy voltak közbenjáróik, voltak dicsőítés vezetők, de nem voltak apostolok és proféták. Én úgy hiszem, hogy fontos, hogy az apostolok, proféták, pásztorok együttműködjenek, és az apostoliság az egy katalizátor, ami elősegíti a Dávid sátorát.
1: A third reason the other attempts did not work is that they had vision, but no one was able and willing to pay the cost.
0: Volt látásuk, de senki nem volt hajlandó megfizetni az árat.
1: What I found in most places, it somebody or a group of people must step forward and say, we are willing to ensure that this happens.
0: Szükség van egy csapat emberre, akik kilépnek, és azt mondják, hogy igen, mi készek vagyunk arra, hogy biztosítsuk azt, hogy ez
1: megtörténik.
0: Miközben ez egy partner kapcsolat, de közben kell legyen egy tulajdoni viszony, hogy valaki azt mondja, hogy igen, én felelősséget vállalok azért, hogy ez
1: megtörténjen.
0: Még egy ok, amiért kudarcot vallottak a korábbi próbálkozások, az, hogy nem tanultak meg rendet tenni, tehát hogy felállni rendben és tekintély alá vetni magukat.
1: But they had a leadership team meltdown, and so the house of prayer vanished.
0: Tehát volt egy ilyen imahajlék, amelynek volt egy ilyen nagy lendülete, de utána összedőlt a vezetőség, és így leállt az ima is.
1: And I didn't have access to their relationships and their decisions in the way that I needed to help them.
0: Az előző esetekben, mikor részesei voltunk valaminek, nem volt hozzáférésünk a kapcsolataikhoz, hogy segíthessünk nekik.
1: That I had gone through in our local church and our leadership team, I realized now help me to be able to guide the
0: new house of prayer. Azok a dolgok, amiken átmentünk a gyülekezetben a vezetőséggel, én utólag láttam meg azt, hogy segítettek abban, hogy felállítsuk ezt az imádságházát.
1: And we learned some lessons the hard way.
0: Néhány leckét nehezen tanultunk meg, és a nehezebbik
1: úton.
0: Ezt azért mondom, mert hogyha a leckét megtanuljuk, de az árat nem fizetjük meg, akkor szerintem még nincs vége.
1: There can be an excessive emphasis on authority. We want to avoid that.
0: Előfordulhat az, hogy túlzott hangsúlyt helyeznek a tekintélyre. Ezt szeretnénk elkerülni.
1: At the same time, when it comes to warfare, keeping rank is critical.
0: Amikor harcról van szó, nagyon fontos az, hogy csatarendben álljunk.
1: Even learning to make decisions by consensus together is critical.
0: Az is nagyon lényeges, hogy megtanuljunk együtt egyhangú döntésre
1: jutni.
0: És amikor a helyi gyülekezetünkben a mi vezetőségünk dőlt össze,
1: Alan helped us rebuild the team,
0: Alan segített újraépíteni a csapatot, egy erős csapatot.
1: And he has a whole teaching on the David's mighty men that help you identify and also train leaders.
0: És Ellennek egész tanítása van Dávid seregéről, és hogy hogyan lehet tőlük tanulni, hogy vezetőket képezzünk.
1: And so I took Some of the lessons that we learned in our difficult times and we applied them to the tabernacle of
0: David. Fogtam azokat a leckéket, amiket megtanultunk a nehézségek idején, és alkalmaztam Dávid sátorában.
1: I had two boyhood friends that helped me plant the church.
0: Volt két gyerekkori barátom, akikkel együtt plantáltuk a gyülekezetet.
1: They had turned against me and had divided the church.
0: Ők ellenem fordultak és megosztották a gyülekezetet.
1: And of course, a church or an army can't function when we're divided.
0: És egy gyülekezet vagy egy hadsereg sem működőképes, hogyha megoszlás van köztük.
1: You heard some of my story, I think, last year.
0: Szerintem tavaly hallottátok a történetem egy részét.
1: The devil uses the same tricks.
0: Az ördög minden évszázadban, minden nemzetben, az egész világon ugyanazokat a trükköket használja, és mi újra és újra megengedjük, hogy ezt megtegye.
1: So, leaders must learn to act like David in that they are strong yet consultative.
0: Meg kell tanulniuk Dávidhoz hasonlóan viselkedni olyan tekintetben, hogy tanácsot kérjenek.
1: And the army must act like David's army did in that they knew how to keep rank and file.
0: Úgy kell viselkedjen, mint Dávidnak a serege, hogy tudjanak csatarendben állni, hogy minden rendben legyen,
1: felálljanak sorokban.
0: Volt egy idő, miután összedőlt a vezetőségünk, mikor azt mondtam, hogy akkor én most itt szeretném abba hagyni.
1: Cheryl
0: és én összepakoltunk már, hogy egy pár napja elutazzunk, hogy megírjam a lemondásomat.
1: And a prophet from Washington D.C. called me early in the morning.
0: Egy proféta korán reggel, és megkérdezte, hogy mi újság, tudni akarta, hogy mi zajlik mi felénk.
1: He didn't know anything, but he'd been praying and God told him that
0: there was trouble. Ő semmit nem tudott, de imádkozott, és Isten szólt neki, hogy baj van.
1: So I spent 2 hours crying on the phone telling him the story.
0: Két óra hosszat beszéltem vele telefonon, elsírtam neki az egész történetet.
1: And he just said, Barry, if you leave now, you will be like a father leaving his children.
0: És azt mondta ez az ember, hogy Barry, hogyha te most lelépsz, akkor ez olyan, mint mikor egy apa elhagyja a gyerekeit. És akkor tudtam, hogy nem adhatom fel.
1: And everywhere I tell this, there are always people.
0: És bárhol mondom el ezt, vannak emberek Isten seregében, akik ugyanezen a dolgon gondolkodnak. Hogyha én akkor feladtam volna, akkor a szolgálatomnak a legjobb éveiről
1: maradtam
0: volna. Van idő, amikor úgy mindened azt ordítja, hogy állj le,
1: add fel. Warfare is the most intense at the threshold of breakthrough.
0: De a háború a győzelem küszöbén a legintenzívebb.
1: And when you're in a state like I'm describing,
0: és hogyha olyan helyzetben vagy, mint amit én leírtam,
1: I'm not saying that you press on without any wisdom.
0: Én nem azt mondom, hogy tarts ki és haladj tovább mindenféle bölcsesség nélkül. Segítségre van szükséged.
1: And you need to have a strategy and a method.
0: Szükséged van egy stratégiára és módszerre.
1: But you need to know that what the enemy wants you to do is to stop.
0: De tudnod kell, hogy az ellenség azt akarja elérni, hogy feladd a harcot.
1: So it was a period of several years till we came to health.
0: Több évbe telt az, mire felépültünk és egészségesek lettünk. Az árulás, a zavarodottság, ami bejött a gyülekezetbe.
1: God needed to heal that.
0: Isten ezt meg kellett gyógyítsa.
1: And he needed to rebuild a strong team.
0: Újra kellett építsünk egy erős csapatot.
1: And of course, by the time the earlier attempts at the house of David failed, I had been through this process. So I felt like I knew what needed to happen to start a house of prayer that would work.
0: Mivel az imádság házának a korábbi próbálkozásai kudarcot vallottak, ezért én úgy gondoltam, most már tudom, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ez működjön.
1: We are covered, the sets are covered today by over 30 local churches.
0: A csapatokban jelenleg 30 gyülekezetből vesznek részt.
1: And many people ask, how could you bring together that many churches?
0: Nagyon sokan azt kérdezik, hogy hogyan tudtál ennyi gyülekezetet összehozni, hogy a folyamatos imára koncentráljanak.
1: That didn't happen the year that we called the prayer center to being.
0: Ez nem abban az évben történt, amikor létrehoztuk ezt az ima központot.
1: We had already invested at least 15 years in building partnerships with other pastors.
0: Előtte már legalább 15 évet fektettünk abba, hogy partneri kapcsolatot építsünk a pásztorokkal.
1: Many different
0: ugyanúgy,
1: people and formed
0: David,
1: together. That was our model to form together a partnership
0: össze,
1: to make an army.
0: És úgy alakult ki a sereg az idők folyamán.
1: The first thing we see is a vision that compels us into action.
0: Az első dolog, ami a szemünk elé tárul, az a látás, ami cselekedetre buzdít.
1: But the vision has to be broken down into a practical way that will take us from here to there.
0: De a látást darabokra kell szedni, gyakorlati részekre, úgy, hogy egyik pontról eljussunk a másikba.
1: The 15 years that we spent sowing in relationship with other churches, I didn't do so that I could plant a house of prayer.
0: Az a 15 év, amit amikor befektettünk más pásztorokkal való kapcsolatba, ez nem azért történt, hogy majd egyszer én egy imádságházat hozhassam létre. De rájöttem utólag, hogy ez tette lehetővé a sikert.
1: So it's a process.
0: Tehát ez egy folyamat.
1: And trust must be established between churches.
0: A bizalom ki kell alakuljon a gyülekezetek között.
1: Our problem is that we allow minor differences among us to keep us from working together.
0: Az a baj velünk, hogy megengedjük, hogy az apró különbözőségek távol tartsanak egymástól minket.
1: And we might acknowledge a general unity with the larger body of Christ, but when it comes down to doing something,
0: lehet, hogy elismerjük az egységet úgy általánosságban Krisztus testében, de amikor arról van szó, hogy együtt tegyünk valamit, akkor egyből a különbözőségek hozzuk elő. Én egy farmon nőttem fel.
1: My father had his own farm.
0: Az édesapámnak megvolt a saját farmja.
1: His brothers each had a farm as well.
0: A testvéreinek is volt egy-egy
1: and
0: farmja.
1: We farmed them all separately.
0: És külön vittük a farmokat, külön
1: but at harvest time we brought all the machinery and the help together
0: de
1: and we focused on one place and we did harvest as a partnership.
0: Összehoztuk a gépeket, az embereket és partnerként arattuk le a termést.
1: So that's been our model.
0: Ez volt a mintánk.
1: I need every Christian and every God-fearing church
0: minden
1: in my region to help with the last day's harvest.
0: A környezetemben levő minden keresztényre és minden gyülekezetre szükségem van ahhoz, hogy az utolsó napok aratását végrehajtsuk.
1: We just started treating everybody as our partner.
0: Szóval elkezdtünk mindenkit partnerként kezelni.
1: When we started our church, we were labeled a cult.
0: Mikor elkezdtük a gyülekezetet, akkor szektának neveztek
1: and there
0: minket.
1: Were rumors and jokes.
0: És voltak pletykák és viccek.
1: And I purposed I will have to systematically over years reverse people's opinion of who we are.
0: És nekem rendszeres módszerrel kellett átfordítanom az emberek gondolkodásmódját arról, hogy kik is vagyunk mi. És annak ellenére, hogy sokan nem társulnának
1: there
0: hozzánk,
1: Spirit,
0: voltak gyülekezetek, akik nem hittek a Szent Szellem ajándékaiban, de szolgáltunk feléjük,
1: and
0: szerettük
1: they
0: őket.
1: Treated us like we had some kind of disease.
0: Úgy bántak velünk, mintha valami ragályos betegségünk
1: and I refused
0: lenne,
1: to be offended by that,
0: de nem engedtem, hogy emiatt besérüljünk.
1: And we served them anyway.
0: És még így is szolgáltunk feléjük.
1: Did not believe in healing.
0: Az egyik gyülekezet nem hitt a gyógyulásban, és viccet csináltak belőlem, addig, amíg leukémiás nem lett a pásztor.
1: So
0: és összehívtam a pásztorokat, hogy kézrátétellel imádkozzunk érte. Isten meggyógyította ezt a pásztort.
1: And so today they are one of our partners.
0: És most már ők az
1: the
0: egyik partnergyülekezetünk.
1: The boyhood church that I grew up in, I left to plant our church.
0: Az a gyermekkori gyülekezet, amit ott hagytam, hogy gyülekezetet plantáljak.
1: And there was a hurt there because we did that for the purposes of evangelism.
0: És volt egy sérülés ott, mivel mi ezt evangelizálás céljából tettük, ezt a kilépést.
1: And they were building a building.
0: Egy épületet építettek, ugyanakkor, amikor mi is építkeztünk.
1: And so I asked the elders, let's give a sizable amount of money to them.
0: És én mondtam a vezetőimnek, hogy adjunk egy jelentős összeget számukra.
1: At that point we only had not even 10% of the finances we needed to build our building.
0: És abban az időben a teljes építkezés költségének körülbelül a 10%-a volt.
1: So I identified 6 churches that all had building projects and we gave money to them.
0: És 6 olyan gyülekezetről tudtam, akik építkeznek, úgyhogy adtunk nekik pénzt.
1: Several of them were churches that did not like us.
0: Ezek közül több is volt, akik nem csíptek minket. Nem érdekelt.
1: And we gave them money. I think the one church wasn't even sure they wanted to receive the gift.
0: És oda ajándékoztuk a pénzt nekik, és volt egy gyülekezet, akik még nem is nagyon akarták elfogadni a pénzt, de azt mondtuk, hogy a partnereink vagytok, segíteni szeretnénk.
1: Without boasting, I will say that when we built our building,
0: és ezt nem dicsekvésként mondom, de mikor felépítettük az imaházunkat, 18 hónap alatt kifizettük.
1: By a number of supernatural things that happened.
0: Számos természetfeletti
1: I believe that it was sowing into other fields that brought harvest for us.
0: Én hiszem azt, hogy az aratás azért jött el, mert különböző más területre vetettünk.
1: See, we can't just focus on ours and our thing.
0: Nem összpontosíthatunk mindig csak a sajátunkra, a mi dolgainkra, mivel mi Krisztus teste vagyunk.
1: I would tell pastors, you are not my competitor, you're my partner.
0: És mindig azt mondtam a pásztoroknak, hogy ti nem a riválisaim vagytok, hanem a partnereim. Mikor emberek ott hagynak egy gyülekezetet, hogy a miénkbe jöjjenek, mert a miénk jobban tetszik neki. Mindig felhívom az adott pásztort, és beszélek vele erről.
1: I would make sure that they were released with peace.
0: És meg akarok bizonyosodni arról, hogy békében engedték el azt a szemét. Ez meglepte a pásztorokat.
1: But I said, you're our partner. We are not your competitor, and we don't wish to do this.
0: De mondtam, a partnerünk vagy, nem a riválisunk vagy, ezért nem szeretném, hogyha így történnek a dolgok.
1: We would even talk to the people and make sure that they made things right with the church that they left.
0: Az adott személlyel is beszélünk, és megbizonyosodunk arról, hogy rendben hagyja ott azt a gyülekezetet, nem keserűséggel. A mi célunk nem az, hogy a helyi gyülekezetet építsük, hanem hogy a királyságot építsük. És pásztorok, meg kell tanulnotok, hogy az emberek életébe vessetek, és ne csak a saját gyülekezeteteket építsétek. Én tudom, hogy sokan nem megfelelő okokért hagyják ott a gyülekezetet, de nem kényszeríthetitek erőszakkal az embereket, hogy ott maradjanak a gyülekezetben. Az egyik elvünk az, ha az emberek szeretnének elmenni, akkor természetesen beszélünk velük, de elengedjük őket kegyelemmel.
1: About 400 people to church plants. We have released over 400 people.
0: Az évek során körülbelül 400 embert bocsátottunk ki gyülekezet plantálás céljából, és Isten minden alkalommal pótolta ezeket az embereket.
1: We don't let them go reluctantly with pressure. We let them go in faith that we're showing them to God, leaving if God wants them back, he'll bring them back, but otherwise they belong to him.
0: Hanem áldással, és úgy vélem, hogyha Isten vissza akarja őket hozni, akkor visszahozza őket.
1: The last time we sowed 100 young people who were all under 35 years of age.
0: Legutóbb 100 fiatalt, 35 év alatti fiatalt engedtünk el.
1: Three tremendous worship leaders.
0: Három nagyszerű dicsőítés vezető.
1: I struggled with that one.
0: Ezzel küzdködtem.
1: And amazing creative ability in this group.
0: És elképesztő kreativitás volt ebben a csapatban.
1: You know, I still enjoy visiting them today because they've done very well.
0: És a mai napig élvezem, mikor meglátogathatom őket, mert nagyon jól haladnak.
1: But God replaced the musicians.
0: De Isten újabb zenészeket hozott, és újabb embereket helyettük.
1: That requires some kind of faith and trust in God to do that.
0: Ehhez hitre és bizalomra van szükség Isten felé.
1: Okay, I've gotten way off my notes.
0: Eléggé eltértem a jegyzeteimtől.
1: But we must learn to operate as with a humility that we are only part of the body of Christ.
0: Meg kell tanulnunk olyan alázatban működni, hogy mi csak részei vagyunk Krisztus testének.
1: So, when we started the house of prayer and we issued the call,
0: amikor elkezdtük az imádságházát, és elküldtük a felhívást, akkor a pásztorok vonakodtak együttműködni.
1: In fact, we will not allow anybody to get involved that's not committed and submitted to a local church.
0: És tulajdonképpen nem engedtük, hogy olyanok csatlakozzanak az imádságházához, akik nincsenek egy gyülekezet tekintélye.
1: You don't have this in Europe, but in America we have a specific problem.
0: Biztos, hogy ez itt nálatok nincs, nem így történik, de Amerikában van egy különleges probléma.
1: We have many zealous intercessors and people that are out
0: Nagyon lelkes közbenjáró van, akik soha nem vetik alá magukat egy helyi gyülekezet tekintélyének.
1: And we bless them.
0: Megáldjuk őket.
1: They may attend the meetings.
0: Eljöhetnek az alkalmakra,
1: but we don't build with them.
0: De nem építünk rájuk.
1: We build with people that will honor authority.
0: Olyanokkal építkezünk, akik tisztelik a tekintét.
1: We cannot build with independent people who are not in a local church.
0: Nem tudunk független emberekkel építkezni, akik nem tagjai egy helyi gyülekezetnek.
1: Let me read some from 1 Chronicles 13.
0: Az 1 Krónika 13-ból olvasok.
1: Then David consulted with the captains of the thousands and the hundreds, even every leader. David said to all the assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is from the Lord our God, let us send everywhere to our kinsmen who remain in all the land of Israel, also to the priests and the Levites who are with them, in their cities, this would be the pastors, with pasture lands that they must meet with us. And let us bring back the ark of our God to us, for we did not seek it in the days of Saul. Then the assembly said that they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. So David assembled all Israel together, from Shehor of Egypt, even to the entrance of Hamath, to bring the ark of God from Kiriath Jeraim.
0: Tanácsot tartott pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden elöljárókkal, és mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének, ha tetszik nektek, és ha az Úrtól, ami Istenünktől van, küldjünk el mindenfelé a mi atyánk fiaihoz, akik otthon maradtak Izrael minden tartományaiban, és velük együtt a papokhoz és lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint, hogy ők is gyűjjenek hozzánk, hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele. És mondta az egész gyülekezet, hogy úgy kell cselekedni, mert igaznak láttaték e dolog az egész nép előtt. Összegyűjti azért Dávid mind az Izrael népét Egyiptomnak Nílus folyó vizétől fogva egészen Hámátig, hogy az Istennek ládáját elhozzák Kiriath Jearimon. Szóval Dávidnak itt van az alapelve, hogy itt van Dávid, aki egy központi vezető személyiség. Vannak a tanácsosai.
1: And he consulted down even to the leaders of smaller units.
0: És még a kisebb egységek vezetőivel is tanácskozott.
1: And the people even all said yes.
0: És az emberek, tehát még a nép is azt mondta, hogy igen,
1: was
0: úgy
1: to
0: van.
1: Bring the presence and the ark of God back to where.
0: Természetesen a cél az volt, hogy a Fríd ládát, Isten ládáját a megillető helyre hozzák el. Szóval úgy érzem, hogy itt tartunk
1: each of you in your own settings.
0: Ezért bátorítani szeretnénk mindenkit ott, ahol van.
1: Building a church is hard.
0: A gyülekezet építése nehéz.
1: Building a house of prayer is even harder.
0: Az imádságházának felépítése még nehezebb. Vannak mások, akik segíteni fognak, hogyha hozzájuk fordulsz.
1: And if you can overlook some differences.
0: És hogyha el tudsz siklani néhány különbözőség felett.
1: And pastors, you have to teach your people to do that.
0: És pásztorok, meg kell tanítanotok a gyülekezetnek, hogy ezt megtegyék, és utána dolgozzatok együtt. Mert a hadviseléshez szükség van egymásra.
1: I'm going to close by just reading some verses about the cost of hosting the presence of God.
0: Azzal fejezem be, hogy néhány verset olvasok fel Isten jelenlétéről.
1: 1 Chronicles 16, verses 1 through 7.
0: 1 Krónika 16, 1-től 7-ig.
1: And they brought the ark of God and placed it inside the tent, which David had pitched for it, and they offered burnt offerings and peace offerings before God. When David had finished offering the burnt offering and the peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord. He distributed to everyone of Israel, both man and woman, to everyone a loaf of bread and a portion of meat and a raisin cake. He anointed some of the Levites as ministers before the ark of the Lord, even to celebrate and to thank and praise the Lord God of Israel. Asaph, the chief, and second to him, Zechariah, and I'm not going to read all these names, but they played musical instruments, harps, loud-sounding cymbals, and they blew trumpets continually before the Ark of the Covenant of God. Then on that day, David first assigned Asaph and his relatives to give thanks to the Lord.
0: 1 Krónika 16. Mikor pedig bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték azt a sátor közepén, amelyet Dávid annak számára felállított, áldoztak egészen égő és hála áldozatokkal az Isten előtt. És mikor Dávid elvégezte az egészen égő áldozatot és a hála áldozatot, az Úr nevében megáldotta a népet, és osztogatott minden izraelitának, férfinak úgy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst, és egy-egy kalácsot, és rendelt az Úr ládája elé a léviták közül szolgákat, akik hirdessék, tiszteljék és dicsérjék az Urat, Izrael Istenét. Asszáf volt a fő, utána a többi nevet nem olvasom fel, jéjjel lantokkal és citerákkal, Asszáf cimbalmokkal, papok kürtöltek szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt. Azon a napon adott Dávid először éneket az Úrnak dicséretére, Asszáfnak és az ő atyafejének kezébe. Szóval Dávid sátora szüntelen, nyitva volt, rendszerezett volt, fegyelmezett, volt egy rendje, és mégis folyamatos, spontán imádat és áldozat szállt az Úr felé.
1: I will say that in David's mind, the tent was temporary.
0: Én szerintem Dávid nem állandónak gondolta a sátrat, hanem csak időszerűnek.
1: And his eventual goal was to build a more permanent temple for the presence.
0: Mert az volt a terve, hogy Isten jelenlétének egy állandó helyet építsen, egy templomot.
1: So the tabernacle functioned about 33 years in David's life.
0: Szóval a sátor körülbelül 33 évig működött Dávid életében. Utána egy 5-7 évet Salamon idejében, mielőtt felépült volna a templom.
1: And then the ark and the presence.
0: És akkor a láda és Isten jelenléte beköltözött a templomba.
1: And I know many scorn the temple of David, I'm sorry, the temple of Solomon, because it was expensive.
0: És tudom, hogy sokan rosszallóan nézik Salamon templomát, mert hogy drága volt. De egy sátorral kezdjük.
1: But we tend to scoff at anything that costs us something.
0: És hajlandóak vagyunk rosszallóan nézni bármire, ami valamibe kerülne, és ez csak azért, mert nem vagyunk készek kifizetni az
1: árat. Himself planned for the temple.
0: De maga Dávid már készült a templom felépítésére.
1: God forbid him to build it and assigned it to his son.
0: Isten megtiltotta azt, hogy ő építse fel, és a fiának adta ezt a feladatot.
1: But in David's heart was not to build something extravagant.
0: Szívében nem az volt, hogy valami extravagáns épületet építsen fel.
1: David's goal was for a permanent place for the presence.
0: Dávid célja az volt, hogy Isten jelenlétének legyen egy állandó helye.
1: He wanted to honor the presence of the Lord.
0: Ő tiszteletből
1: akarta ezt Isten jelenlétének.
0: That
1: even though the temple was opulent and extravagant,
0: és hadd mondjam el, hogy annak ellenére, hogy a templom pompás volt,
1: when they did dedicate it, the glory of the Lord did fill the temple.
0: Amikor felszentelték, akkor Isten dicsősége igenis betöltötte a templomot.
1: That very day, God was happy to pour out His glory to such a degree that the priests could not stand to minister.
0: Isten töltötte ki az ő dicsőségét olyannyira, hogy a papok nem tudtak megállni a jelenlétében, hogy szolgáljanak.
1: So, regardless of our dislike, perhaps, of the temple, God seemed happy to come.
0: Függetlenül attól, hogy nem tetszik a templom, Isten eljön.
1: I would happily accept that kind of anointing in our meetings.
0: Én örömmel fogadnám ezt a fajta kenetet az alkalmainkon.
1: So a lot of work and a lot of money went into the building of that place.
0: Szóval sok munka, sok pénz
1: I think the extravagance just speaks of David's heart to give a permanent and fitting place for the presence of God.
0: Azt hiszem, hogy ez a extravagáns
1: küllemez
0: azért volt, hogy Isten méltóságát kiemelje, de Dávid szívében az állandó hely volt.
1: When it involves cost, we have to consider value.
0: Tehát amikor valamibe kerül, tehát hogy költségek vannak, akkor az értéket kell mérlegelnünk. Van olyan dolog, amiért nem adnék ki pénzt, mivel nem értékelem nagyra. De ha valamit nagyra értékelek, akkor kész vagyok kifizetni az árat.
1: David and his people paid a high price for what they did for the presence.
0: Dávid és az ő népe nagy árat fizetett azért, amit ezért a jelenlétért.
1: I'm not going to read the text, but I'm going to give you their references.
0: Nem fogom felolvasni, de az igehelyeket megadom.
1: In 1 Chronicles 22, verses 14 to
0: 22, 14-től 16-ig.
1: We see what David himself gave for the building of the temple.
0: Látjuk, hogy mit adott Dávid személyesen a templom
1: and
0: számára.
1: And it translates into modern value.
0: Modern, tehát napjainkbeli értékben.
1: Into $190 billion of gold.
0: 190 billion US dollars. 190 billió dollár. A milliárd, 190 milliárd dollár.
1: $218 billion of silver.
0: 280 milliárd dollárnyi ezüst.
1: Billion. Billion. Not million, billion. Oh yeah, okay. So I didn't do these calculations, but a friend of mine did these.
0: Nem én számoltam ezt ki, hanem egy barátom.
1: In 1 Chronicles chapter 23 verses 4 to 6. Az
0: 1 Krónika 23 46.
1: Again it talks about David assigning 24,000 people to oversee the work. So 1 Chronicles 22 verses 14 to 16.
0: 22, 14-től 16-ig.
1: We see what David himself gave for the building of the temple.
0: Látjuk, hogy mit adott Dávid személyesen a templom számára.
1: And it translates into modern value.
0: Modern, tehát napjainkbeli értékben.
1: Into $190 billion of gold.
0: 190
1: billion US dollars.
0: 190 billió dollár. A milliárd, 190 milliárd dollár.
1: $218 billion of silver.
0: 280 milliárd dollárnyi ezüst.
1: Billion. Billion. Not million, billion. Oh yeah, okay. So I didn't do these calculations, but a friend of mine did these.
0: Nem én számoltam ezt ki, hanem egy barátom.
1: In 1 Chronicles chapter 23 verses 4 to 6.
0: 1 Krónika 23 46.
1: Again it talks about David assigning 24,000 people to oversee the work.

0: A milliárd, 109 milliárd dollár.
1: $218 billion of silver.
0: 280 milliárd dollárnyi ezüst.
1: Billion. Billion. Not million, billion. Oh yeah, yeah, okay. So I didn't do these calculations, but a friend of mine did these.
0: Nem én számoltam ezt ki, hanem egy barátom.
1: In 1 Chronicles chapter 23 verses 4 to 6.
0: 1 Korintus 23, 1 Krónika 23, 46.
1: Again, it talks about David assigning 24,000 people to oversee the work.
0: So 1 Krónikák 23-ban Dávid leírja, hogy kiket jelölt ki felügyelőknek, 4,000
1: tisztet,
0: 4,000 zenész,
1: and David divided them into divisions.
0: És Dávid felosztotta őket.
1: So again, worship sometimes requires discipline and order and organization.
0: A dicsőítés néha rendet, fegyelmezettséget és szervezettséget
1: igényel.
0: Then
1: in 1 Chronicles 29,
0: 1 Krónika 29-ben,
1: verses 1-9,
0: 1-től 9-ig,
1: it talks about the fact that David gave him gave a personal gift for the work.
0: Azt írja le, hogy Dávid egy személyes ajándékot adott a
1: templom építéséhez. He said, now with all my ability I have provided for the house of my God, and he lists the gold and silver things.
0: És azt mondja, hogy teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat, és felsorolja, hogy mi mindent szerzett.
1: Who then is willing to consecrate himself before the Lord this day?
0: És utána azt mondja, hogy ki az, aki oda szenteli magát Istennek a mai napon. És utána felsorolja, hogy a vezetők és a család fejei miket ajándékoztak oda.
1: So, this is a challenge to those of you that are senior leaders.
0: Ez egy kihívás a vezetők számára.
1: You cannot call people to do things that you will not do yourself.
0: Nem kérhetsz az emberektől olyasmit, amit saját magad nem vagy hajlandó megtenni. Késznek kell lenned arra, hogy megfizesd az árat. Időben, erőfeszítésben, pénzben.
1: We say that leaders go first.
0: És azt szoktuk mondani, hogy a vezetők járnak elől. Ezt jelenti az, hogy vezető legyen. Ez nem az erő. Nem az erő tisztsége, hanem azt jelenti, hogy előre kell járni. Tehát, hogyha itt ezt összeadjuk, akkor 4,5 milliárd aranyat adott Dávid.
1: And $1.5 billion of silver.
0: Másfél milliárd ezüstöt.
1: And then out of David's example, the rest also gave.
0: És utána Dávid példáját követve a többiek is adtak.
1: And they gave $725 billion of gold.
0: És 725 milliárd dollárnyi aranyat adtak.
1: $1.75 billion of silver.
0: És 1,75 milliárd dollárnyi ezüstöt. Ezek
1: eszméletlen
0: nagy számok. Fel se tudom fogni, hogy mennyi
1: lehet ez. This, somebody had to be willing to pay the price.
0: Amit mondani szeretnék ezzel, hogy valakinek készen kellett lennie arra, hogy megfizesse az árat. A vezetőkkel kezdődik,
1: lead,
0: és hogyha a vezetők vezetnek, akkor a nép
1: and
0: követi
1: read
0: őket.
1: The story in 2 Chronicles 5, but the glory
0: elolvashatjátok a történetet a 2 Krónika 5-ben, hogy Isten dicsősége betöltötte a templomot.
1: So in summary,
0: összegezve,
1: in our war, we wage war with the presence of God being at the center of what we do.
0: A mi hadviselésünkben úgy megyünk csatába, hogy azt visszük, az van a középpontban,
1: amint van.
0: Isten felállítja Dávid sátorát az utolsó napokban.
1: It will require perseverance.
0: Kitartásra van szükség hozzá. Szükség van arra, hogy az egységen dolgozzunk, hogy partnerek lehessünk.
1: All the various things that we talked about are part of it.
0: A minden, amiről eddig beszéltünk, része ennek.
1: And it will require a cost.
0: És meg kell fizetnünk az árat. De Isten megsegít ebben.
1: Amen.
0: Amen.
1: And the victory belongs to him.
0: És a győzelem

Azért, hogy miközben szolgálunk és gyümölcsöt teremjünk, ne csak azt mondják rólunk mondjuk Isten, vagy Isten angyal, hogy boldog vagy, hanem te magad is átéld, hogy boldog ember vagyok, mert az Urat tudom szentségben és igazságban szolgálni. Megszabadított Isten is azért, hogy gyökeret verjek és gyümölcsöt teremjek. És azt mondja, hogy nem csak ez, hanem megszabadítom azért, hogy megsokasítsam őket. Istennek a szabadítása azért is van. Majd figyeljétek meg, aki úgy nyitott Istennek a szabadítására, mindezeket át is fogod élni, és meg is fogod tapasztalni. A megsokasítást is. És most szeretnék nektek így, hát nem direkt volt, de 7 pontra jött össze, és akkor abba úgy megnézni, hogy miért is, mit is, hogy is csinálja Isten, mert Isten és az ő uralmának, az ő királyságának a természete, hogyha tudjátok, az mindig növekszik. Tehát nem úgy van, hogy egy darabig növekszik, aztán eléri a korlátokat. Nincsen korlátja, növekszik. Kiterjedés növekszik, a növekedés növekszik. Izajás 9-ben mondja ott a próféta, uralma és kormányzása növekedésének, és a békéjének sincs vége. Tehát Isten uralma, Isten kormányzása, Isten királysága növekszik. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy cikket, egy tudományos cikk volt. Ugye eddig a leggyorsabb sebességet, amit úgy tudtak észlelni és mérni, az a fénysebesség volt. És most arra jutottak, most ez az új teleszkóp, ez nem tudom, hogy hívják, nem a Hubble, az már előregedett, hanem van egy másik. És az egész univerzum, tehát a legújabb kutatások szerint tágul, ezt tudtuk eddig is, de a fénysebességénél nagyobb sebességgel tágul. Az ember agyába nem fér bele, mert nem is tudjuk ezt elképzelni. Csak olyan eredmények jöttek, és el se tudjuk képzelni azt, hogy Isten királysága is növekszik. És azt mondja, hogy a növekedésének nem lesz vége, mert a mi agyunk a korlátos. És még az univerzum is, meg a galaxisok, meg a naprendszer, meg a bolygónk, tehát olyan nagyon végességes dolgokban gondolkodunk nagyon sokszor, de magunkkal kapcsolatban is, de Isten munkájával kapcsolatban is. És itt Isten azt mondja, hogy Isten az embernek is a növekedést, a sokasodást, az uralma növekedését adta áldásként, még az Édenbe. Nézzük csak meg, 1 Mózes 1:28-ban megáldotta Isten őket, és azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Tehát az azt jelenti, hogy az uralmat Isten azt mondta, hogy az egész földre terjesszük ki. Ez nem kontroll, vagy megkontrollt is jelent azért, de nem leuralást, nem pejoratív dolog ez, hanem azt, hogy azzal a hatalommal, amit Isten adott, szaporodás, sokasodás. Nem azt mondta, hogy a népesség túlnépesedést akadályozzátok meg, hol ezzel, hol azzal, amazon, nehogy kimerüljön a földnek az energiatartaléka, és nem lesz elég eledel, ennivaló. Nem mondott ilyet. Azt mondja, hogy hajrá, szaporodjatok, sokasodjatok. Most a legújabb statisztika szerint 9,5 millió alatt van a magyar népesség. Az a helyzet, hogy dolgozni kell fiatalok, ezen a nem túl jó eredményen, és dolgozni kell, hogy a növekedési ráta az szaporodjon, növekedjen, nagyobb legyen. Istennek a uralma, Istennek a királysága növekszik, és azt mondta, hogy ezt odaadta nekünk embereknek is, hogy az uralmunk is szaporodással, növekedéssel, sokasodással is menjen előre. A második dolog,
Mennyi, hogy a kijelentése

0: Jézus Krisztusnak, mint a királyság királyának, ugye a második Zsoltár 8-as verse, mert az elsősorban Jézus Krisztusnak szólt. És ő benne meg tudjuk ezt az ígéretet mi is ragadni, nyilván, de azt tudnod kell, hogy ez Krisztusban a tiéd. Ahogy a írások mondják, hogy Jézus Krisztusban ő benne lett minden ígéret, ámenné és igenné, vagyis beteljesedetté számunkra. És amennyire Jézus Krisztusba tudom ezt meglátni, megragadni, annyiban tudja a Krisztusnak szóló ígéreteket Isten az életünkbe beteljesíteni. Tehát nézd, majd kér tőlem, neked adom a nemzeteket örökségedül, és a föld határait birtokodul. Tehát a mennybe mellett előtti utolsó szavaival Jézus arra hívott bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a küldetésben. Mert ez egy fantasztikus nagy projekt, hogy a nemzeteket örökségül kérjük, de nem elég örökségül kérni, hanem azt mondja, hogy neked adom, ha pedig nekünk adja, akkor azzal élni kell, van felelősségünk. Vagyis, ha kérjük például a magyar népet, magyar nemzetet, Magyarországot az Úrtól, mit mond Isten, nekünk adja. De akkor azért már most kell imádkoznunk az egész népért, az egész országért. Máté 28 vége ismerős, nekem adatott minden hatalom, mondta Jézus a föltámadása után a mennybe ment előtt, a mennyen és a földön. Menjetek el hát, és tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus arra hív, hogy mi is vegyünk részt abban a munkában, amit az atya, amivel az atya megbízta a második Zsoltár 8-as versébe. És így mi is kérjük az atyától a népeket, a nemzeteket. Emlékeztek, a 22-es Zsoltár pont erről szól, a megfeszített Krisztusról, aki ott van a kereszten, és leírja a szenvedését a Zsoltáros, de a Zsoltárnak a végén már elmondja, hogy és az népek és a nemzetek előtted fognak leborulni. Tehát már előre kimondta hittel, a kereszten megfeszített a Krisztus. És erre vagyunk mi is elhívva, hogy menjünk, vigyük az embereknek. Egy héttel ezelőtt ugye többektől elhangzott ugye a missziós parancs, annak való engedelmesség, és ugye van, aki Macedóniába, Montenegróba, Albániába, de van az a helyzet, hogy ha körbenézel a munkatársaid, a rokonaid, a szomszédaid között, osztálytársaid között is, vannak olyanok, akik fele van feladatunk? Van. De akkor vegyük föl a felelősséget, és menjünk oda, és mondjuk el. A harmadik, tehát a kiterjedéshez, a növekedéshez, a sokasághoz ki kell lépnünk a megszokott kényelmi zónánkból, hát abból, ami nekem kényelmes, ami nekem jó, ami az én szeretem közege. Hát én ezt szeretem, azt szeretem, így szeretem, úgy szeretem, stb. Stb. Na, ebből ki kell lépni, mert a kiterjedés, a növekedés, a sokasodás azt jelenti, hogy kilépünk az eddigi, hát így érzem jól magam közegből, erről a térképről, amit úgy belaktam már, hogy ez úgy kényelmes, az úgy jól megy, jól tudom. Isten azt mondta Ábrahámnak is, emlékeztek, hogy gyere ki onnan, ahol már jó belaktad Úrvárosát, és jól megy a sorod, ott vagy a felső tízezerbe, és tehát még csak nem is a középosztály, hanem a felső osztályban nagyon sok szolgáló volt, nagyon jól ment a biznisz, rendkívül komfortos volt, jól művelt társadalom volt, jól szervezett társadalom volt, kihívta őt a pusztába, mert Isten ígéreteket adott neki. És amikor már ott volt évek óta, és akkor várta Istentől, hogy a ígéretek beteljesedjenek, mert hát Isten megígérte, hogy lesz utódja, sok, stb. És hát már kezdett elbizonytalanodni, és akkor egyszer Isten kihívta éjszaka, hogy nézd csak föl az égre, és kezd el megszámolni a csillagokat. Nem tudom, meddig jutott el Ábrahám, mert tuti, hogy elkezdte és engedelmeskedett, nem csak ránézett, ó, azt nem tudom. Biztos vagyok benne, hogy nem mondott ilyet Istennek, hogy nem tudom. Szóval, amikor te is úgy látod, hogy olyan a feladat, akkor sem mondasz, hogy nem tudom. Mert Isten azért mondta, hogy kezd el, mert annak valami, azzal valami célja volt. Azért kezdte el Isten Ábrahámmal megszámláltatni a csillagokat, hogy Ábrahám rájönjön képtelen, mert olyan sok van. És ilyen sok lesz az én utódom, Izsákból, és Izsákon keresztül. És fantasztikus az, hogy Isten adott egy olyan látást Ábrahámnak a csillagokról, a kiterjedésről, a sokaságról, a sokasodásról, a növekedésről, és a bőségről, ami eléggé szemléletes volt. Utána elvitte a tengerpartra, emlékeztek, és akkor mondta, hogy kezd el most megszámolni ott a homokot. Ettől kezdve. Utána pedig ettől kezdve hamarra. Tehát nem tudom, hogy meddig jutott el Ábrahám, de biztos vagyok benne, hogy elkezdte. Mert engedelmes volt mindig. Tehát nem úgy, hát ezt nem tudom. Nem mondjuk sose azt, amikor úgy érzed, hogy Isten kér valamit, hát én azt nem tudom. Azért kértem, mert hogy kezdjük el. Azért kértem, mert amikor elkezdjük, rájövünk, hogy hát az én erőm kevés. De ha Isten ezt te azt mondta, hogy elkezdjem, akkor ezzel célod van. Akkor te belenyúlsz, és belerakod a többit, a természet fölöttit. És lehet, hogy úgy látom, hogy se pénz, se ink, se gatya, se idő, se korlát, se nincsen hozzá, de elkezdem, mert te azt mondtad, elkezdte számolni Ábrahám a homok szemeket, és már tartott talán 10.546.248-249.250, stb. Nem tudom, hogy csináltam, mert valahogy kellett. Nem volt neki számítógépe. És akkor így számolgatta, hogy a csillagokat is nem tudom, hogy meddig jutott, de azt tudja, hogy bevésődött bele a szívébe, a lelkébe, a képzeletébe, az álmaiba, a vágyaiba. Bevésődött az egész lényébe, hogy Isten kiterjeszt, Isten megsokasít, Isten megszaporít, Isten bőséget ad, és a látásába ez volt, és utána az emberek akármilyen támadás érte, akármilyen szükségbe volt, nehézségben, megszorultságba került, akkor is ez a kép volt előtte. Isten megsokasít, kiterjeszt, növekedést ad és bőséget ad. És tudod, hogy Isten a szabadítását ezért adja. Nem azért, hogy kiírjam a baseball sapkámról, hogy free, I am free. És akkor the best the freedom, meg freedom in Jesus, meg ezeket. Tehát nem ezért adta Isten, hanem azért, hogy szolgáljuk őt, azért, hogy Istennek a dicsőségét elvigyük az embereknek, meggyökerezzünk, és gyümölcsöket teremjünk, és a gyümölcsök ezek, azt mondja, hogy kiterjedés, megsokasodás és növekedés. Ezt adja Isten. Negyedik. A kiterjedés, növekedés, sokasodás a meggyökerezettségből és az engedelmes hitből fakad. Meggyökerezettség és az engedelmes hit. Meggyökerezés mit jelent? Az, hogy ő benne maradok. Ő benne maradok. A János 15-öt ismered, a szőlőtől és a szőlőveszőnek a példázata. Csak egyetlen egy mondatot írtam ki, én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus. Ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Mert nélkülem semmit se cselekedhettek. Az ő benne maradás, a hit és az engedelmesség, az hozza a sokszoros termést. Benne maradni, mint szőlővesző. Ez azt jelenti, hogy amit az inspirációimat, az időbeosztásomat, a fontossági sorrendemet, a pénz keresésemet, de a pénz költései terveimet is, azt mind abból gondolom végig, abból döntöm, hogy a tőkéből veszem. A szőlőtőkéből élek. A vele való közösségből, őrá nézve, az ő királyi uralmára nézve, az ő királyságára nézve, mert keresem először az ő királyságát és az ő igazságát. Amikor ez az első az életedben, az azt jelenti, hogy meggyökerezett vagy, és nem tud kibillenteni az ördög abból. Ha ott vagy a tőkén, a szőlőtőkén, onnan tudod, hogy ott vannak a többi szőlőveszők is. A szőlőtőkén vannak a többi szőlőveszők. Ott vagy a többi szőlőveszővel. Nézz körbe, hogyha nem látsz magad körül másik szőlőveszőt, akkor nem jó helyen vagy. Oda kell menned és belegyökerezni abba a közösségbe, ahol vannak más szőlőveszők is, mert azt fogja Isten utána gondozni, ápolni, művelni, hogy gyümölcsöt teremjen. Nem tudom, kinek volt szőleje. És láttatok-e már úgy olyat, hogy a szőlőtőke mellett odébb egy új hajtás kijön a földből. Mit csinálnak azzal? Igen, van itt kertész. Az vadhajtás, levágják. Pikpak, ennyi. Tudod, mi lesz abból? Venyige. Mikor elszárad, akkor venyige, és utána mit csinálják? Mit csinálnak vele? Be a tűzre. Ilyen egyszerű, nem kell nagyon bonyolítani. Ha nem a tőkén élem, mint szőlővesző az életemet, akkor mi a sors? Kivágják, szárad, és tűz. Elég. Ennyi. Gyere vissza a tőkére. Gyökerezz bele a tőkébe. Legyél ott a tőkén, ahol ott vannak a többi szőlőveszők. Legyél a Krisztusban ott, ahol látod, hogy a többiek is belegyökerez, teljesen mindegy, hogy melyik helyi gyülekezet. Hanem legyél helyi gyülekezetbe. Az ő benne maradás, a hit és az engedelmesség az, ami a sokszoros termést meghozza az életedbe. Márk 4:8. Ez a magvető példázatának az egy mondata. Némelyik a jó földbe esett, és adott növekedő és bővölködő gyümölcsöt, némelyik hozott 30-szor, némelyik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyi gyümölcsöt. Tehát figyeld meg, hogyha ott vagyok a szőlőtőkén, meg van a gyökerezés, akkor még mindig van valami feladatom, hogy a szívemet elkészítsem, hogy milyen a szívem. Mert ugye volt a gazok közé, az útszélre esett, a köves helyre esett, és a jó földbe esett. A föld a szívünk. Ne legyen a szívem se gazos, ne kerüljön a szívembe Istennek a dolga, királysága perifériára, ne legyen megkeményedett, hanem legyen a szívem egy jó föld. Mi tudja meglágyítani a szívemet? A kegyelem, de az az Isten beszédén keresztül dolgozik. Mert azt mondja, hogy az Isten beszéde testé lett, és teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amikor Jézus Krisztus befogadod, az azt jelenti, hogy Isten élő beszédét fogadod be. Ha befogadod, akkor Isten kegyelmének a teljességét fogadod be. Nem kell külön tanításmeder, vagy irányzat, vagy mozgalom, hogy a kegyelem elérjen, mert Jézus Krisztusban a teljes kegyelem benne van. Nem tudsz Jézus Krisztuson kívül még valami plusz adag kegyelmet is szerezni valami külön klubba. Nincs olyan. Jézus Krisztusban az összes kegyelem benne van. És az összes kegyelem elérhető. És azt mondja, hogy úgy jön a sokszoros termés, hogy jó föld. Vagyis nyitott szívvel, örömmel, hittel, és annak megcselekvésére elszánt, odaszánt szívvel fogadom be. És amikor ez megtörténik, akkor az a ma kikel, és sokszoros termés hoz. Izaiás profétától hoztam még egy biblia verset, azt, hogy olvastam ma, annyira megragadott, 61-es vers. Kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak az osztályrészüknek, mert kétszer annyi részt kaptak az országban, és örökké tartó örömben lesz részük. Ámen. Az Isten szabadításának tudod, mi a célja? Meggyökerezés és gyümölcstermés. Hogy úgy szolgáljuk Istent, hogy szellemben és igazságban, de félelem nélkül. Úgy szolgáljuk Istent, hogy a szívünkbe befogadva az ő beszédét, sokszoros termést hozzunk. És hogyha úgy érezted, hogy téged annyi szégyen és annyi szidalom, annyi megszégyenítés, megaláztatás ért már, azt mondja Isten, én pedig annyiszor többszörös örökséget adok neked. Csak ragad meg! Ragad meg az én ígéretemet, azt mondja Isten. Megmaradni ő benne, megmaradni az ő beszédébe, megmaradjon az ő beszéde is a szívünkbe. Hogyan tudod a szívedbe megtartani az ő beszédét? Úgyhogy megemlékezel róla. Nem véletlenül tetette föl Isten a betű szerint az Ószövetségbe a kezükre, a homlokukra, a derekukra, az ima bojtok, stb. Az emlékeztetés, vagy az ajtófélfára emlékeztető az ő beszédét. Miért? Hogy állandóan a lelkükkel trenírozzák a lelküket, a gondolataikat, az érzéseiket, hogy a szellemükbe befogadott isteni szó, kijelentés az a cselekedeteikben is megnyilvánuljon, a beszédükben is. Mert ha a lelkemet nem számolom oda magam, nem szánom oda az Isten beszédére, akkor a szívedbe hiába fogadtad be, az előbb-utóbb kikapja onnan az ördög. A Lukács evangéliumában, szintén a magvető példázatában olvashatjuk. De ahhoz, amikor te befogadod a szívedbe, és utána megemlékezel, megtartod az Istennek a beszédét a szívedbe, akkor azt jelenti, hogy mindig meg is emlékezel, hogy ezt mondja Isten, akkor ezt még nem csináltam meg, akkor megteszem. És ahogy megteszed, akkor Isten megáld. És az ő ígéreteit beteljesíti az életedbe. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. verse azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy ez a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. A kiterjedés, a még nem látható, a láthatatlanból áll elő. A növekedés, a sokasodás. Ha szeretnél látást, akkor ott a videópult mögött van néhány stóc szék. Ha nem elég a látásodhoz, akkor hátra mész, és a Totyé és a másik gyerek szoba között ott van még néhány stóc szék. Kezd el látni. Akkor elkezded látni azokat a székeket is, és ha nem fér be, nem baj, akkor oda tesszük a másik terembe is még a székeket. Ha ott is már betelik, akkor itt a színpadot is teleszékezzük. Nem baj. Ha ez is megtelik, akkor kinyitjuk azt a falat is, és azt a termet is beszékezzük. Legyen látásod. Isten a szabadítását miért adja? Hogy kiterjedj, szaporodj és sokasodj. Mondd a melletted levőnek, Isten azért szabadított meg, hogy kiterjedj, szaporodj és sokasodj. És ez hitáltal történik, és amit nem látsz, a láthatatlanból jön elő. Ne azon agya, de hát nem látom, ezt se látom, azt se látom, amit se látom, stb. A láthatók a nem látóktakból jön elő. A látható a láthatatlanból áll elő, Isten beszéde át. De Isten beszéde, én nem vagyok Isten. Persze, hogy nem vagy Isten, de az a helyzet, hogy az élő Isten benned lakik. Isten temploma vagytok. A Szent Szellem benned van. Közel van hozzád a szó, közel van hozzád a szívedhez, a szádhoz, a beszéd. És azt mondja, hogy a hitnek ugyanaz a szava, ugyanaz a szelleme van bennünk, mint Ábrahámba, mint Dávidba, mint Jézusba. Hittem, ezért szóltam. Nem látom, mert a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Én hiszem. Hiszem Istennek a szabadítása, hogy az mindörökké megmarad. Az nem csak egy hétig igaz az Isten szabadítása, akár gyógyítás, akár más terület, hanem az örökké megtart. Megmarad. Az azt jelenti, hogy kimondom. Nem látom még, de kimondom, és tudod mi? Bejön Istennek a kiterjedését, megsokasodását, megsokszorozódását, a gyümölcs termést átéled. Ámen. Az azt jelenti, hogy ki kell mondani, meg kell vallani. Ötödik. A kiterjedés, a növekedés, a sokasodás gyakran a szőlőveszőnél hogy történik? Metszéssel. Metszéssel. De hát elveszítem azt, amit hát tavaly is hajtottam. Vagy tavaly előtt kinőtt. Hát igen. Igen. Igen. Melinda bólogat. Zsoltár 2, második Zsoltár 8-as vers, ez már előjött. Kért tőlem, és én odadom neked a nemzeteket. Ez egy régen kapott kijelentés. Mert ezt a gyülekezetünk is úgy magunknak értelmezve, magunknak kijelentett módon megragadtuk. Igaz? Igen. És azt vártuk, hogy teljesítse be az Úr, növekedtünk, sokasodtuk, de aztán elfogyott egy része. De mindezt tudod, mire emlékeztet? Arra, hogy Isten beszédének vége? Nem, nem. Arra emlékeztet engem, hogy a történetnek nincs vége. Ez engem arra emlékeztet a János 15.2, szintén vissza, minden ágat, ami gyümölcsöt terem, megmetsz. Nem megnyílt a juhokat, ahogy elírtam. Hogy több gyümölcsöt teremjem. Megmetszi. Miért? Hogy több gyümölcsöt teremjem. Máté 10-ben van egy érdekes bibliavers, amikor ezzel kapcsolatban imádkoztam, akkor oda tekerünk. Máté 10:39, az előtt. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, értem, az megtalálja azt. Amen. A 16-os fejezet 25-ös verse majdnem ugyanaz. Aki meg akarja tartani, vagyis ki akarja teljesíteni, boldoggá akarja tenni. Tehát a görög az ezt jelenti. Tehát a saját életemet ki akarom teljesíteni, ez az önmegvalósítás. Hogy azt a pályát, ami bennem van, azt hogy kiteljesedettem, megéljen, hogy boldog legyek, mert én ezt érzem, hogy ez a jó nekem. Azt mondja, aki ezt akarja, az elveszíti. Ezt tuti, mert ezt nem én mondtam. Ne nekem, nem miattam hidd el ezt Jézus miatt. Ezt Jézus mondja. Aki viszont elveszíti az ő kiteljesedését, boldoggá vágy akarását, én értem, az megtalálja. Rátalál az elhívás pályájára. Ha szeretnéd tudni, hogy ki vagy, miért születtél, mi a terve Istennek, milyen pályára akar ráállítani, akkor ne a kiteljesedést, a boldogságot keresd. Hanem azt, hogy én értem Jézus Krisztusért elveszíteni a kiteljesedés vágyamat, a boldoggá lenni vágyásomat. És azt veszed észre, ez viszont ez meccés. Az Ellennek a, talán nem tudom, hogy belekerült-e, az biztos, hogy javítottam, csak nem tudom, hogy belekerült-e, tehát gépeltem tegnap, előtte, nem tudom, hogy belekerült-e a hírlevélbe, de az azt jelenti, hogy ha Istentől azt várjuk, hogy fiakként bánjon velünk, ne csecsemőként, akkor bizony lesz meccés. Ez biztos. Nekünk régen még Kiskun Félegyházán, a város szélén laktunk, volt kertes ház, ott volt disznóól. És a disznóól úgy be volt futtatva ilyen direkt termő szőlővel, azt sosem metszettük, mert nem az volt a célja. Én ilyen fekete szőlő volt, és ahogy teltek az évek, azt vettem észre, hogy egyre apróbb szemű, és ritkább, a fürtök ilyen ritkábbak. Kicsik a szemek, apró. Időnként megkóstoltam, de eszméletlen savanyú is volt. És volt egyébként ilyen lugas, amit rendesen metszett apám, meg gondoztam, meg stb. Az is fekete szőlő, vagy ilyen sötétkék szőlő volt, de az meg ilyen nagy fürtök voltak, és nagyon édes volt. De az a helyzet, hogy azt meg mindig megmetszette. Az elején sajnáltam, hogy levágja, alig maradt, tiszta kopasz volt, amikor tavasz eljött, koratavasz, tél vége. Hát ránéztem, és akkor olyan kopár volt az egész kert. Minden, a gyümölcsfák, minden. De az a helyzet, hogy attól lett szép. Attól lett utána szép gyümölcs, és élvezhető gyümölcs. És Isten az a helyzet, hogy nem a venyigéért. Tehát nem azt mondom, hogy tart bennünket, de nem azért hívott el, hogy tűzre való anyagot gyártson belőlünk, hanem hogy sok jó gyümölcsöt teremjünk. Amen. Ezért van az ő szabadítása. És Isten a meccések által is a kiterjedése, növekedése és a sokasodásra készít föl. Amen. Mondom melletted levőnek, Isten metsz. Téged is. De engem is. De azért, hogy kiterjedjünk, sokasodjunk. Amen. Így van. Hatodik. Isten ajándéka, az ő kegyelme a kiterjedés, növekedés és a sokasodás. Tehát az azt jelenti, hogyha a szőlő vesző beleízzad, és gyötri magát, és erőlködik, akkor se tud többet és különbet teremni, mint ami a szőlő tőkéből jön. Vagyis Isten kegyelme. A tőle való függés az, ami adja a kiterjedést, a növekedést és a sokasodást is. A 115-ös Zsoltár azt így kezdődik, ne minket, Uram, ne minket, hanem a te nevedet dicsőíts meg, vagyis ne nekünk ad, hanem a te nevednek a dicsőséget. 1 Korintus 3-ban emlékeztek ott a 6-os, 7-es vers, azt mondja, hogy Isten adja a növekedést. Vannak nekünk is feladataink, kell öntözni, kapálni, metszeni, vagyis a meccés az azért nincs ott, de azért van úgy, hogy a pásztorok azt is kell. Szóval csinálni kell ezeket a dolgokat, de a növekedés nem tudod, saját magadat se tudod megnöveszteni. Magától terem a föld, Isten kegyelme. És Isten a megfelelő embereket az általa előkészített jó cselekedetekre való ellátást is, azt ő adja. És kéri is, hogy hát ezeket kérjük, és imádkozunk ezekért. Ott van a bábozás. Tudjátok, hogy micsoda lehetőség. Tehát most végig gondoltam, nem tudom hány éve csinálja már a bábcsapat, mert a Piroska előtt is volt még bábozás. És csak belegondoltam, hogy hány tízezer és tízezer gyerek látta és hallotta, és jutott a szívükbe Isten szeretetének, Isten jóságának, a megváltásnak, Isten királyi uralmának a magjai, a gyerekek. Hány gyerek szívébe került bele? Rengeteg. Hát egy évben legalább 2000 most is. hogy így szordínóba megy a dolog. Tehát a karácsonykor, húsvétkor, tehát hogyha ezeket megnézzük, évente minimum 2000. Most képzeld el, hogy hány bábcsapat van. Csak a bábozást, ha megnézem. Most már megy más országokban is, körülöttünk is, meg nyugatabbra is lefordítottak dolgokat, és ez csak a bábozás. A bábozáson keresztül is hány és hány embert tud Isten elérni, de az a helyzet, hogy ez is csak akkor tud működni, hogyha vannak eszközök, vannak források, és vannak munkások. És Isten mit mondott a Máté 9-ben, a 37-es, 38-as, azt mondta a tanítványoknak, az aratni való sok, de a munkás kevés. A bábozni való sok, de a munkás kevés. A technikai feladat sok, de kevés a technikus. A dicsőítő csapatban sok a zenei lehetőség, sok hangszer van még, de kevés a zenész. És lehetne mondani, az evangélium hirdetésére nagyon sok a lehetőség, kevés az evangélista. Nagyon sok fiatal mászkál, cselleng, céltalanul, lődörög és kóvályog a pokol felé. És kevés a fiatal, aki elmondja nekik. Mert sokkal inkább elfogadják a fiatalok egy fiataltól. Én is fiatalnak érzem magam, de az évek mást mondanak, mi? Nem mindig látszik, oké. De azt mondja, 38-as, kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mondjuk, atyám, mennyi atyám, én most engedelmeskedek neked. És amire megkért a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, én most az ő nevében megyek hozzád, mennyi atyám, küldj munkásokat a te aratásodba. Te vagy az aratásnak az ura. Küldj munkásokat a te aratásodba. Küldj, édesatyánk, aratásokat a gyülekezetekbe. Küldj munkásokat, uram, a különböző generációkhoz, idősekhez, fiatalokhoz, bölcsisekhez, óvodásokhoz, általános alsósokhoz, felsősökhöz, gimnazistákhoz, egyetemistákhoz, főiskolásokhoz, fiatal munkásokhoz, szakmunkásokhoz, a Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ezt kérte. Mert az a helyzet, hogy erőködhetünk, de hogyha Isten nem csinálja a dolgokat, nem adja a növekedést, akkor nincs növekedés. De ő megígérte, hogy adom. Adom. Amen. És a vége, a hetedik, azt mondja, hogy Isten megszabadít azért, hogy szolgáljuk őt. És így gyümölcsöt termünk, és hogy kiterjedjünk, növekedjünk és sokasodjunk. És befejezésül egy Biblia verset hadd olvassak föl. Ez számunkra egy kedves Biblia vers, Izajás 54, 2, 3, 4. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékait, szőnyegeit terjesszék ki. Ne tiltsd meg. Hosszabbítsd meg a köteleidet, erősítsd meg szövekeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjeszkedsz, és a magod, vagyis utódaid népeket vesznek örökségbe, és kipusztult városokat benépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz. Ne pirulj, mert meg nem gyaláztatsz, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Most úgy olvassuk föl, hogy olvasd az itt valamelyik levőnek személyesen neki. Nem baj. Ránézel most valamelyik testvéreddel, és neki fogod olvasni. És olvassuk, szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékait, szőnyegeit terjeszt ki. Ne tiltsd meg, hosszabbítsd meg köteleidet, és erősítsd meg szövekeidet. mert mind jobb, mind bal kézzel kiterjeszkedsz, és magod, utódaid népeket vesznek örökségbe, és kipusztult városokat benépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, ne pirulj, mert meg nem gyaláztatsz, mert ifjúságod szégyenéről, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. És most rámondjuk a Dávid sátora gyülekezetére. Amen? Dávid sátora gyülekeze. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékait, szőnyegeit terjesszék ki. Ja, egyébként, hogy tudjátok, hogy holnap kezdődik a szőnyeg csere. Lesz új szőnyegünk. Úgyhogy kiterjesztjük a szőnyeget, úgyhogy egy hét múlva, amikor itt találkozunk, akkor már új szőnyeget fogtok látni. Ez egy fantasztikus dolog. Dicsőség Istennek. Isten a forrásokat is megadja a dolgokhoz. Úgyhogy azért is készülünk ezzel, mert hát a stócolt székek, amik még kint vannak, azokat majd be kell hordani. Ámen. Az emberek, hogy betöltsék. Még egyszer, Dávid sátora gyülekezett, halld meg, szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékaid szőnyegeit terjesszék ki. Ne tiltsd meg, hosszabbítsd meg a köteleide, erősítsd meg a cövekeide, mert mind jobb, mind bal kézre kiterjeszkedsz, és magod, utódaid népeket vesznek örökségbe, és kipusztult városokat is benépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatsz, mert ifjúságod szégyenéről elfelejtkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Ámen. Szóval, amikor majd mentek Montenegróba, azok a városok, ahol nincsenek még keresztények, újjászületettek, benépesednek hívőkkel. Ámen. Ezt arra is. Igen, ez, hogy a látható a láthatatlanokból állnak elő. Ez az, hogy Isten szabadítása azért van, hogy félelem nélkül, szentségben és igazságban szolgáljuk őt, meggyökerezzünk, gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcseink az a kiterjedés, a sokasodás és a növekedés. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.